Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllem

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hozzá még egy nyel, egy nyel, egy nyel, egy nyel.
1: Mi? Még egy rundot, jó? Állj ide!
2: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

pult. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: nélküled.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

lépéssel közelebb hozzád.

0: most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Neked mire van igazán ahhoz szükséged, hogy egészséges legyen?
2: Szerintem a legmeghatározóbb szerep

0: Az alvásnak van az egészség megőrzésében.
1: Galambos Dorina, énekesnő, dalszerző, szövegíró.
0: Úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy tényleg kell aludni.
1: Janicsák István, szerző, előadó művész.
2: Én azt tapasztaltam életemben, hogy egy darabig lehet egymásra pakolni a fáradtságot, a melót, mit tudom én, de egy idő után, ahogy korosodsz, ki kell pihenni. Tehát ha elfáradtál, azt akkor kell kipihenni. Nem lehet majd jövő héten pihenek, majd elmegyünk nyaralni két hónap múlva, mert addigra már lemész, akkor már véged van. Nagyon fáradt leszel. És akkor ha puff, aludj egyet, vagy puff, most 10 órán keresztül ne szóljanak hozzám, és én pihenek, és tévét nézek, és foci meccset akarok nézni, és mit tudom én, és akkor azt működtetni kell. Így működik az ember szerintem jól. Így működik úgy az ember, hogy oda tud másokra figyelni, mert ha hullafáradt vagy, akkor nem érdekelnek mások, örülsz, hogy a saját problémádon megküzdesz.
1: Kozsó, producer, zeneszerző, festőművész.
3: Rosszul viselkedek sokszor saját magammal szemben.
4: Pontosan azért, hogy rosszul viselkedek saját magammal szemben.
3: De azért, mert oda kéne figyelni magamra, hogy fussak, mondjuk még nem vagyok futós ember, hiába álmok futók vagyok a történetben, tehát nem időm nincsen soha, olyan rengeteg dolgot kell megoldanom.
4: Lenne, hogy légy őszinte, szerintem magad a idő biztos lenne. Tehát nagyon lehet, hogyha lenne egy fickó, mondjuk én, aki megbeszélnénk, hogy nem tudom, minden hónapban mondjuk egyszer oda megyek, és szerdán reggel, ha nem jössz ki, akkor is ott fogok állni, és le fogom futni azt az 5 kilométert. Egyszer egy év után szerintem kijönni, már szerencsétlen Szabolcs egy éve itt fut, minden szerdán eljött, és kijönnél
3: nem
4: szerintem
3: egyszer csak.
1: Sárközi Anita, énekesnő.
5: Én nagyon sokáig, egy héten 3-szor jártam futni terembe, meg edzeni, és már olyan, hát amihez képest olyan 50 perceket futottam mindig, és már olyan 6-7 kilométereket lefutottam. És ez kiviszi az összes mérget a testedből, az izzadsággal, meg onnan is, mert nem tudsz másra gondolni, csak a következő 20 percet túléld, ami még van a...
4: De az is kreatív állapot, és a futás is, nem? Tehát szokott közben mindenféle jó gondolat eszed?
5: Én nagyon sokat, igen, igen, igen.
6: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Galambos Dorina, énekesnő, dalszerző, szövegíró.
2: Tavaly eléggé rám járt a rúd, mert kiderült, hogy endometriózisom van, és meg is kellett műteni, és akkor arra műtétre is kellett várni. Előtte még lenyomtunk egy külföldi turnét, úgyhogy mire oda kerültem a műtőasztalra, kb. Már így szétrobbant bennem az a dolog, ami növekedett. Mindegy, megmentették az életem, de azért ez az endometriózis betegség, ez például nagyon jól felnyitotta a szemem, hogy miket egyek, és miket ne egyek. Követek különböző oldalakat, vagy az Instagramon lányokat, akiknek a tornás dolgait is követem, és akkor csomó mindent látok tőlük, ilyen egészséges kajákat, reggeliket, meg miket csinálnak, úgyhogy azokat én is kipróbálom. Szóval ez így jó, így könnyebb tartani azt, hogy egészséges legyen az ember.
3: Mert tényleg akkor most tulajdonképpen akarsz-e teljesen egészséges lenni? Nyilván az ember azt mondja, igen, el is tudod magadról képzelni, hogy az leszel mindig? Tehát most tavaly volt egy ilyen kis gubanc, oké, de egyébként magadat úgy látod, hogy igen, te egy olyan nő vagy, aki tulajdonképpen mindig egészséges. Úgy látod magad?
2: Szerintem nagyon sokat számít, hogy fejben, igen, hogy hogyan gondolja el az ember.
1: Sárközi Anita, énekesnő.
4: Én azt gondolom, hogy a testi és a lelki egészség az kéz a kézben jár. Nyilván vannak tehát hogy megtörténik az emberrel, ha akarja, ha nem, hogy valami problémája lesz, valami baj történik a szervezetében, de szerintem nagyon fontos, hogy mit gondol erről fejben. Hogy azt akarja, hogy belesüppedek, vagy pedig azt gondolja, hogy oké, ez így van, utána megyek, de nem hagyom, hogy levigyen.
3: Na így mondod, utána mész, mert az is egy verzió, hogy akkor tapasztalok valamit, utána megyek, vagy pedig tapasztalok valamit, és a figyelmemet mondjuk ráteszem mondjuk egy dalra. Hogy tapasztalok valami fájást, de mondjuk elkezdek dalolni, hogy halleluja.
4: Hát igen, a dal az, illetve az maga az éneklés az egyébként csodákra képes, azt kell, hogy mondjam.
3: Rezgés, de hogyha az egész szervezetedet átrendezi, nem?
4: Át, hát magától attól, hogy a folyamatos lélegzetvétellel végigmegy a testeden, tehát hogy levegőt veszel, és egy kicsit másra gondolsz, másra figyelsz oda, az már jó hatással van egyébként.
3: Egész más lesz az egész tested.
4: Volt olyan, hogy a színpad előtt egy kerekes székben ülő fiatalember ült. Igazából nem nagyon tudott mozogni se, beszélni se. És hogy a zenének milyen ereje van, hogy amikor elkezdtem énekelni, fölállt a kerekes székből. És én csak így néztem, és énekeltem, és közben majdnem potyogtak a könnyeim. Fölállt a kerekes székből, és nyilván nem úgy énekelt, mint egy épp ember, de énekelt, és felállt, és táncolt a maga módján. Szóval az éneklés, azt gondolom, és lehet, hogy ez is amit én nagyon szeretek ebben, hogy, és ez még mindig csak a mentális egészség, mert hogyha az embernek testi problémája van, az nehezebb egyébként megjavítani, meggyógyítani, de hogy mindenféleképp
3: viselni tulajdonképpen.
4: Igen, viselni. Így van, igen.
3: Néha csak viselni kell. Még a bibliai példa is van, igen. Olyan, hogy tövis adatot állnak, igen. Ha jól mondom.
4: Viselni kell.
3: És ő viselte.
4: Így van, viselni kell. Bármi történik,
3: kérte
4: így van, nagyon jó.
3: Is, hogy igen. Lehessen, hogy ez ne legyen, de maradt az a tövis.
4: Igen.
3: És viselni kell.
4: Így van, így van. És ez a szép szerintem, hogy az ember viselni tudja a legnagyobb problémáit is.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozsó, producer, zeneszerző, festőművész.
2: Tehát amikor ugye egy festményt készítek, akkor vannak, hogy napok, hetek, hónapok is lehet, de ez 24 órában 40, hogy a koncerten túl megérkezem hajnal 4-kor. Nem azzal kezdem, hogy akkor kész és alszok egyet, hanem annyira pörgött az agyom, hogy mert az ecsetemet meg kell fognom, hogy folytatódik, mert közben gondolkodtam, amikor ültem a kocsiba, szólt a zene, vagy éppen már hortyogtak a csajok, a táncosok, tudod, a koncertek után, szóval annyira jól érzem magam, annyira brutál szinten, hogy egyszer nem győzöm elmondani, tényleg, hogy...
3: Hát most csak azon gondolkozom, mert lehet, hogy ez pont így jó, és ezen soha nem is kellene változtatni, persze. Mert lehet, hogy ez a te tempód, és pontosan akkor lehet, hogy pont emiatt élsz, hogy 119 éves korodban már majd azt mondod, hogy egy kicsit vigyázol, hogy mozdulsz, hogy nehogy meghúzódjon valamit, de még akkor is meg lesz ugyanez a tempó. Vagy pedig az is lehet, hogyha megtanulod saját magad még jobban használni, hogy a tested, de hogyha mondjuk megpihenteted,
2: ez is igazad van, igen.
3: Akkor meg lehet, hogy azt veszed észre, hogy másnap viszont olyan erőd van, hogy egyszerűen ki se fogy. Nem tudom.
2: Nem, lehet egyébként igazad van, mert most is beszéltem a Budák professzorral, ki csináltam igaz agyomat.
3: Mit mondott?
2: Hogy ne egyek olyan mennyiségű sütit. Én süti függő vagyok.
3: Tehát nem a futok. Akkor már most fogalmazunk.
2: Zserbó és flódni.
3: Akkor lehet, hogy ez véget ért, mert hát most az akkor az zserbó, ezt mondod?
2: Zserbó és flódni.
3: Zserbó.
2: És flódni.
3: Ó, csokoládé mázzal a
2: tetején. Minden tömény verzióban. Igazi nagymama verzió, anyoka verziót, amit el tudsz képzelni, tehát ez csak így. És ezt kéne végre fölfogom, hogy akkor cukormentesen, tudom, mint te van.
3: Hát ez pici azért lehet benne, de mondjuk nem ötöt, csak mondjuk kettőt.
2: És ott boldogom a felét valakinek, így van. Ha? Ezt kéne megtanulnom.
3: Na, kettő, elég.
2: Na, ebben partner vagyok.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Janicsák István, szerző, előadó művész.
2: A táplálkozásról még annyit, hogyha te 30x éven keresztül egy asszonykórussal dolgoznál, feltenném neked a kérdést, hogy visszautasítanád-e azokat a kajákat, amiket ők hoznak neked.
3: Hát de tudod, mit mondaná az asszonykórus nekem? Tudjuk, Szabolcs, maga nem
2: kér. Nem mondaná ilyen.
3: Dehogy nem.
2: Nehogy is. Hogy néz ki Szabolcs? Le van soványodva.
3: Tudjuk beteg. Szabolcsnak.
2: Beteg már? Hoztunk egy kis töltött káposztát. Jó, de nem kérek. De hoztunk, nagyon finom. És akkor hazavinnéd az asszonynak, vagy a kutyának, de előbb-utóbb belekóstolsz. Én meg paraszt nagypapák, nagymama, onnan származom, úgy nőttem fel, azt tettem, nagy zsíros kenyereket, meg mit tudom én mi. Nagyon nehéz átállni egy asszonykorus mellett.
3: Hát én is szeretem a zsírt, meg zsíros mindenféle dolgokat, de hát azt mondja az asszonykorus nekem, azt mondaná szerintem, hogy tudjuk Szabolcsnak, nem eszik annyit, tudjuk, de legalább ezt egy kicsit kóstolja, meg is kóstolom, meg is eszem jó sok káposztát.
2: Főznének neked réparetek magyarót,
3: képesek rá. Nem kérem, én a töltött káposztát kérném én is.
2: Tudnak reformálni, ők is már reformálni, hogy átmentek már ők is azért, nem a régi, nem olyan zsíros olajjal
3: főznek. Vannak. Ugye, hogy jól vannak? Mert nem esznek egyfolytában például. Csak bizonyos időközönként esznek.
2: Igen, ott biztos megvan a főétkezés, a nem főétkezés.
3: Alszanak éjszaka, rendesen. Mozognak is biztos. Jár a kezük, lábuk, dolgoznak.
2: Nem tudok ilyen híreket mondani róluk, nem igazándiból magánéletüknél nem vagyok jelen.
3: Hát az lehet, de majdnem azt mondtam, hogy hány évesek, szóval...
2: Igen.
3: Hogy évesek.
2: Úgy, ahogy mondod, hány évesek.
3: Na ugye? És jól van.
2: Hát minimum hány évesek.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te mitől vagy jól? Jól vagy?
2: Ja?
1: Jól vagy?
2: Én jól vagyok, köszönöm szépen.
1: Meg úgy,
2: köszönöm.
1: Ha visszanézel, mindig, tulajdonképpen mindig jól voltál.
2: Volt egy időszak, amikor nem igazán.
1: Lélekben?
2: Lélekben, sem. Igen, testben igen.
3: Sem. Sárközi Anita, énekesnő.
2: A második nagy lemez után sokáig nem értettem, hogy miért nem történik ezzel. Tehát az éneklésem egy kicsit úgy megbicsaklott, tehát a pályafutásom.
1: Meg akkor lelkileg is?
2: Igen, igen, hogyne. Azt nem mondom, hogy depressziós voltam, de hogy nem tudtam, hogy merre hova szaladjak, merre induljak. És aztán rájöttem, nagyon érdekes, hogy, és ezt a mai napig tartom, és a mai napig mindig ez van, bármi történik. Nem létezik olyan, hogy valami miatt, mondjuk az éneklés miatt belehalljak abba, hogy nem tudom azt csinálni. Nem lehet.
1: Hát, hogy belehalni nem lehet.
2: Nem. Uh-huh. Tovább kell lépni. És akkor majd történik. És így is volt egyébként, mert amikor nem sikerült a második nagy lemez, akkor egy kicsit magamba fordultam, és aztán rájöttem, hogy nem, elkezdtem aerobikozni újra, elkezdtem futni, elkezdtem társaságba járni, és egyszer csak megérkezett a következő felkérés.
1: Ez milyen jó, ez tulajdonképpen egy kicsit olyan, mintha az ember felvesz egy tartást, mondjuk, akkor egy kicsit úgy lesz, nem?
2: Igen, hogyha... így van.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mi lenne, ha nem pörögnél? Lehet, hogy elveszítenéd tényleg a saját tempódat, és mi lenne? Mi lenne?
2: Nem tudom, nem gondoltam erre soha, mert még az alvajárokat csináltam annak idején.
3: Kozsó. Producer, zeneszerző, festőművész.
2: 90-ben kezdtük el, és 92-ben kezdtük az egész karriernek lemezzel együtt. Alvajárók voltak, tudod? Ez a típus történet.
1: Valaha ilyen igazi volt? Tehát, hogy ébren, illetve hogy álmodból felébredtél, volt történt már veled ilyen? Hogy
2: nem, erre még sosem gondoltam. Az mit csinál?
1: Hát lehet, hogy te is az vagy, nem tudsz róla, hogy alszik, kicsit járkál közben, visszafekszik, alszik tovább. Én saját magamnál én egyetlen egyszer az életemben tapasztaltam ilyet. Alvajárás még nagyon régen gyermekkorban, igen, mert azt tűnt fel, hogy csak én voltam otthon, be volt zárva az ajtó belülről, és mire felébredtem, az összes lámpa fel volt kapcsolva.
2: Ez meg?
1: Ez valószínűleg egy alvajárás lehetett, de lehet, hogy te is csinálod, csak nem tudsz róla.
2: Sleepwalker.
1: Na szóval az egészség, akkor most hogy lesz? Sütemény, rend
2: lesz. Ez gondolkodásmentesen, sőt, többet fogok egy kicsikét biciklizni.
1: De mennyi?
2: Félret azt egy hát egy-két órát.
1: Naponta?
2: Persze. Nem, én szeretek biciklizni. Betettem már a hangfalakat, betettem most már a motorom a biciklibe. De nem csak motorba, biciklibe. Nem, a biciklibe
1: is. Egyébként én is tettem régen. Biciklire is hangszóró.
2: Most is. Te is ilyen abnormális vagy?
1: Hát, én ugyanezt csináltam, sőt a motorra is ezt csináltam.
2: Hát
1: motor,
2: nem.
1: Ott is szólt mindig.
2: De Ellie Davidson, mert azért nekem vannak hangfalak, nekem kell. Mondom, az a lényeg, hogy az élet nagyon rövid. Mindenki jól érezze magát.
1: De vigyázz, hogy
2: jól
1: mit érezze mondasz, magát. Mert valóra válik, azt mondod, az élet nagyon rövid. Az élet nagyon hosszú.
2: Hosszú?
1: Hát 117. Hát,
2: sőt, többre is gondolok.
1: Na, azért mondom.
2: Hát az édesapuzikám még csak 84, úgyhogy ezen már most gondolkodom, hogy ez még egy 40-et nyomjon keményen.
1: Ja, de akkor mit tudunk hozzátenni még tényleg, hogy hosszú legyen az életünk? Azt mondod, megnyugtatás, az fog menni neked, hogy nyugodt legyen.
2: Igen, stressz, mivel van mellettem, mert valaki, aki ott van néhány éve már velem van a kedvesem. Ezért annyi mindent töltése van bennem, hogy én nekem ezt el kell fogadnom.
3: Jani Csák István.
4: Én azt gondolom, hogy ez a világ egy nagy összetett puding, és ebbe úszni nem olyan egyszerű úszni.
1: Így hát, együk meg.
4: Igen, hogy közben néha bele kell sodorni egy kicsit a számba.
1: Mivel te szárnyalsz, mint egy szabad szárnyaló lélek, a tested tulajdonképpen úgy is megy veled. Tehát ennyi az egész.
2: Kicsit többet kell dolgozni, majd
1: hát az le.
2: Magasomat tett, hogy ezt csak érti.
4: Nagyon jó tendenciák vannak a világban, és az, hogyha 10 évenként 1 milliárddal, 2 milliárddal többen leszünk, jobb is, ha mindenki fogyni kezd, mert akkor jobban elférünk, kevesebb helyet foglalnak el, de én azt gondolom, hogy ezeknek a nagy része is divat, és azt gondolom, hogy hát élve nem marad senki, úgy tűnik nekem.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja. Nyár közepén részlegesen megnyílik a Biodóm Budapesten. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol az egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölte az intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Szlovákiában leállították egy nagy katonai kórház építését a kivitelezés rossz minősége miatt. A tartó szerkezet ellenőrzése során minőségi problémákra bukkantak. A védelmi miniszter szerint ezek a megállapítások oda vezettek, hogy le kellett állítani az építkezést, amelyet most további szakértői vizsgálatok elvégzése követ. Ez utóbbiak arra kiderítésére irányulnak, hogy az építkezés problémás részeit ki lehet-e javítani, vagy kénytelenek lesznek az egész eddig felépült részt lebontani és újra felépíteni. A keletkezett kár mértékének megállapítását a tárcavezető a szakértői vizsgálatok elvégzése utáni időszakra teszi. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja. Nyár közepén részlegesen megnyílik a Biodóm Budapesten. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gödös László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol az egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölte az intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Szlovákiában leállították egy nagy katonai kórház építését a kivitelezés rossz minősége miatt. A tartó szerkezet ellenőrzése során minőségi problémákra bukkantak. A védelmi miniszter szerint ezek a megállapítások oda vezettek, hogy le kellett állítani az építkezést, amelyet most további szakértői vizsgálatok elvégzése követ. Ez utóbbiak arra kiderítésére irányulnak, hogy az építkezés problémás részeit ki lehet-e javítani, vagy kénytelenek lesznek az egész eddig felépült részt lebontani és újra felépíteni. A keletkezett kár mértékének megállapítását a tárcavezető a szakértői vizsgálatok elvégzése utáni időszakra teszi. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igényben nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a foglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommag Kutatóintézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: érkezik. Felújítasz? Akkor most figyelj! Brutális akciók a Nordartnál, de korlátozott ideig. A Nordart elektromos fűtés gyors, modern és egyszerű megoldás az otthonodba. Ne maradj le! A részleteket megtalálod a nordart.hu-n. Jó leső meleg, norvég módra. Nordart.hu.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu. Az örök hűség és szerelem gyűrűje. Bloodring.hu. Örökké veled.

0: Szabolcs vagyok, és filmeket készítünk idősekről, családok részére. Ha ti is szeretnétek ilyet, egyeztessünk. szabolcsfilm.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgépadatok, valamint a szochó és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegye bérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon!

0: Sztártitkok. Ez itt a Média Válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, szeretettel üdvözlöm a nézőket és hallgatókat. Mai vendégem Böröc Roland, vagy Böröc Roli. Szia, Roli!
1: Szia, és köszöntöm én is a nézőket és hallgatókat. Szia!
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és kifakadhatunk a Sztártitkok műsorában. Ugye elég különleges utad van, kis zalamegyei településre indultál, voltál polgármester, elragadott a zenei élet. Kezdjük az elején. Hol nőttél fel?
1: Igen, egy Zala vármegyei kis községben, Kisszigeten nőttem fel, ott születtem, illetve Nován születtem. Kisszigeti lakos lettem akkor és utána, és két évre elköltöztem Lovászi községbe, és utána visszajöttem, és azóta úgy gondolom, hogy már így a fiatal korom óta lokál patriótának mondom magam. Ez valóban, mint ahogy felvezetted, képviselő is voltam a községben, és polgármester is voltam 2010-től 14-ig. És hát még annyit engedj meg, most így a Kisszigetet, ha megkérdezted, és a szülőfalomot tényleg szeretek is mesélni, mert akkor már elindult bennem egy ilyen a zene, illetve a falu felé való kötődés, amikor volt egy zalamegyei emberke találta ki azt, hogy volt egy ilyen itthoni dal. És akkor én Kisziget községnek írtam egy dalt, és azzal a dallal bekerültünk egy ilyen országos válogatás után egy ilyen megmérettetésben. Nem emlékszem, már a negyedik, ötödikek lettünk, de úgy szép sikert tudott elérni az akkor 200 fős községnek írt kis egyszerű dal. Úgyhogy már innen így ment a zene és a falu felé való kötődés, csak ezt szerettem volna mondani.
0: És milyen gyerek voltál?
1: Jaj.
0: Ezt kifejtenéd, kérlek.
1: Igen. Most egyszerű dolgon lenne, ha mondanám azt, hogy rossz gyerek voltam, meg nem tudom. Nem emlékszem arra vissza, hogy annyira panaszkodtak volna a szülőm, hogy rossz gyerek voltam. A tekintetben szerintem igen, hogy mindig azokat a kötelező munkákat, amiket egy gyermeknek is kiadnak a szülei, igen, hogy gyere fel a hegyre velem, és akkor hord le a venicsét, vagy éppen hordjál be fát, én a helyet mindig gitározni akartam. Meg gitárokat csináltunk az unokatestvéremmel, Antal Péterrel, és akkor, tehát hogy amikor tudod, hogy tiltják, akkor mások azért és az maradt meg,
0: vagy
1: picit ilyen volt, igen. Igen, úgyhogy nem voltam rossz gyereke tekintetben, szerintem így szófogadatlan voltam, de aztán talán meg is lett a gyümölcs ennek, hogy így a zene felé, vagy a hangszer felé, így szófogadatlan voltam, de

0: Karma, és akkor úgy hirtelen egyik napról a másikra, hogy a hétvégén sikeres emberekkel vettem körül magam, mindig sokan voltak a fellépéseken, koncerteken, és akkor azért úgy egy picit az a fajta visszafogottságom, az úgy pár hét alatt sikerült magam mögött tudnom, úgyhogy utána már nem voltam az.
1: Apukád is zenész volt,
0: igen,
1: ha jól tudom. Ez mennyire határozta meg az utadat, a zenei pályádat?
0: Édesapám tavalyi év november 2-án halt meg, és így most ezt így jól is esik elmondanom és elmesélnem, hogy amikor gyerek voltam, talán már ilyen 3-4-5 éves, de valahogy így tagsálom, akkor volt a sarokban, akkoriban egy gitár. Ő ezt saját kezével csinálta ezt a gitárt, és az mindig az érdekelt engem, de hát ilyen 4-5 éves gyerekként, amikor nekiálltam pengetni, akkor egészen addig pengettem, amíg a könnyem kijött, mert annyira fájt az ujjam, hogy a húr az bántja egy gyerek új begyet meg főleg, és édesapámnak később megtaláltam a kottáit, pontosabban ilyen, tehát akkordtáblázatait, és akkor vásárolt nekem gitárt, és akkor onnan valóban én azt tudom mondani, hogy az édesapám biztatására, illetve nem nyomására semmiképpen, hanem láttam azt a példát, hogy milyen jó volt, amikor a Shadows dalokat el tudja játszani, illetve nagypapám volt még brácsás Kisszigeten, Belső József, és ők azért úgy észrevették talán azt a hát elkötelezettséget a zene és a hangszer iránt, meg talán azt, hogy ezt a gyereket hiába akarjuk Venicsét ordatni, ez mindenféleképpen azt a rohadt gitárt akarja abajgatni, és az unokatestvérem Antal Péter, ő is gitáros, és majd később így csináltunk egy zenekart.
1: Köszönöm szépen! Most folytatjuk egy kis zenével, és utána folytatjuk Böröc Rolival.
0: Köszönöm!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Kávés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Meghallgattuk a 2 órai híreket, ezt köszönjük szépen, információkat. Reklámon is túl vagyunk, ugye kötelezőket is letudtuk erre az órára. Meg ezt a csodálatos, klasszik magyar alterzenét is meghallgathattuk. Erre a hétre is hoztam nektek híreket. Délután 2-től 4-ig leszünk majd együtt. Popkult, politika, közélet, minden lesz itt ma is. Első óránk végén jön majd a playback, ebben szemlézzük majd a hét érdekesebb új zenei megjelenéseit. És akkor bele is vágunk az első érdekességünkbe. 5 híres cannabis múzeumot hoztam el nektek. Ezekről fogok most egy keveset mesélni, de nem Magyarországról, mert hát nálunk mostanában ez a drogkérdés, ez igencsak erőszakossá vált, hogy úgy mondjuk, de cserébe jön az 5 leghíresebb cannabis múzeum a világ minden tájáról. Olyan múzeumokról fogok most mesélni a világ minden tájáról, amelyek kifejezetten a marihuánára fókuszálnak. Hans Múzeum, Berlin. A német főváros történelmi negyedében található a 300 négyzetméteres múzeum, ahol rengeteget tanulhatnak a látogatók a kannabiszról, mint növényes narkotikum, de Kenderich lette industriális dizájnokat bemutató tárlatuk is van. Ha még jobban szeretnél elmélyedni a megosztó növény világában, vezetett túrán is bejárhatod a múzeumot. Hash Marihuana Hemp Múzeum, Amsterdam. A világ legrégebbi cannabis múzeumát 1987-ben nyitotta meg Amsterdamban Brand Dunkers egyik cannabis vállalkozó barátjával, Ed Rosenthal-val. A nyitás után egy nappal azonban az akkori holland miniszter vállalkozásukat illegális tevékenységek reklámozásának minősítette, és be akarta zárapni azt. Dunkers és Rosenthal azonban nem hagyták annyiban, és csak azért is kinyitottak másnap. Kitartásuknak köszönhetően a holland főváros vörös lámpás negyedében található létesítményben ma is megtekinthető a 9000 darabból álló kollekció. Cannabis Palace, Barcelona. 2012-ben az előbb említett Hash Marihuana Hemp Múzeum a spanyol városban is nyitott egy egységet, méghozzá Josep Ferikla antropológus közreműködésével. A cannabis növényre fókuszál tudásközpont a gótikus negyedben, a Palau modernista palotában bújik meg. Dockside Cannabis Múzeum, Seattle. A Dockside gyógyászati és rekreációs cannabis termékeket forgalmazó céget Aaron Burney, Marian Moose és Oscar Bellacruz Mix alapították, azzal a céllal, hogy bárki számára biztonságosan elérhetővé tegyék a cannabiszt. A cég bázisa Seattle, ahol Solon negyedben egy múzeumot is üzemeltetnek, amely a növény orvoslásban betöltött szerepét mutatja be az 1850-1937 közötti időszakból származó tárgyakon keresztül. Cannabis Múzeum, Zágráb. Horvátország fővárosában egy összesen 400 négyzetméteres intézmény található, amely a cannabis eredetét, morfológiáját és történelmét, orvosi és univerzális felhasználását, valamint termesztését is bemutatja. 7 tematikus szekción keresztül. Ráadásul a múzeumba váltott jegy elszívható dohánypapírként. Bizony-bizony. A tárlatok mellett egyébként workshopokat is tartanak, ahol szintén szórakoztató módon edukálják az embereket a megosztó növényről. Ha valamelyikbe van kedvetek, látogassatok el. És akkor megyünk is tovább egy egészen másik hírrel, mert egy generáció hangja a legendás énekes Morrissey 3. alkalommal tér vissza Budapestre. 11 év után most 2026. július 12-én lép fel a Barba Negrában. Morrissey hatása és zenei öröksége megszáfolhatatlan. A Britpop egyik legbefolyásosabb alakjaként és generációja egyik legnagyobb dalszövegírójaként tartják számon. Aki 25 albumával került be az Egyesült Királyság sláger listájának első 10 helyezettje közé. 15 szóló és 10 Smith lemezzel 1992-es Hollywood Bowl koncertje megdöntötte a Beatles akkori rekordját, a valaha volt leggyorsabban telt házas koncertként. Kapott már I Will Know Where All díjat a brit zene sikeréhez történő kimagasló hozzájárulásáért, de nemrégiben Social Guard díjat is kapott.

kapott az állatok jogai iránti kiemelkedő szolgálatáért is. 2013-ban megjelent önéletrajzi könyve minden idők második leggyorsabban eladott memoárja lett, 6 hétig vezetve az angol eladási listát. Szólódalai többek között David Bowie, Nancy Sinatra, a The Killers, Emma Austin, Chrissy Hive, a The Pretenders, a My Chemical Romance és Kristen Moore is feldolgozták. 2004-ben a BBC nézői Morrissey-t választották a második legnagyobb élő angolnak, David Attenborough-t az első, Paul McCartney-t pedig a harmadik helyre szavazva. A The Smiths alapító énekeseként elég volt 4 album, hogy örökre beírja magát a zenetörténetbe. Szólistaként pedig összerakott egy olyan hangzást, amely mai napig visszaköszön, és az elmúlt 4 évtized egyik legelismertebb hangjává tette. Amikor a The Smiths debütáló kislemeze a Handing Love megjelent, a brit zene örökre megváltozott, és egy gazdag katalógust indult útjára, amely olyan himnuszokat tartalmaz, mint a Disarming Man, a How Sound Is Now és a There Is A Light That Never Goes Out. Amikor Morrissey szólókarrierbe kezdett, nagy hatású dalainak sor olyan felvételekkel folytatódott, mint a Sue the Head, az Every Day Is Like Sunday, az Irish Blood, az English Heart vagy a First of the Gang to Die. Morrissey legújabb albuma a Makeup Is a Lie, az 5. olyan egymást követő lemeze, amelyet Franciaországban vettek fel, és amelyről azt mondja, a zenének a legjobb demokráciának kellene lennie, korlátok nélkül, és a legjobbat nem könnyű kategorizálni. Szeretem a zenében elfoglalt helyemet, és mindig arra törekszem, hogy a dolgokat valahogy másképp mondjam el. Most pedig mi is részesei lehetünk egy ilyen különleges Morrissey koncertnek, július 12-én tehát, a Barba Negrában. Jegyeket különben a Live Nation meg a rockone.hu oldalon már megtalálhatjátok. Csütörtökön indult a jegyértékesítés a kiemelt Live Nation tagoknak, és akkor tegnap délelőtt 10 óta pedig már bárki vásárolhat erre jegyet. Tehát július 12, Barba Negra és livenation.hu, valamint rockone.hu. Na, Jacko. 5-ször is elmondtam most ezt, de miért is történik ez így? Hát azért, mert bár a mozikban is látható a Michael Jacksonról készült életrajzi film. Számos botrány övezte a projektet, a pop királyának lánya Paris Jackson például sziruposnak nevezte és elhatárolódott az alkotástól. Lássuk, megalapozottak voltak-e az aggályai. A Michael névre keresztelt biopiket Antoine Fuqua, a kiképzés, a támadás a Fehérház ellen és a Védelmező sorozat alkotója rendezte, a háromszoros Oscar jelölt John Logan a Gladiátorból, az Aviátorból ismert forgatókönyvéből. A film portréja a világ egyik legnagyobb hatású művészének szárnybontogatását és életének korai szakaszát tárja fel, végigkövetve tehetsége felfedezésének útját a The Jackson 5-tól egészen az 1980-as évek végéig. Betekintést nyújt a legenda családi körülményeibe, édesapjával való mérgező kapcsolatába, továbbá tanulni lehetünk szóló karrierje legikonikusabb performanszainak is. A címszerepben a popkirály unokaöccse Jafar Jackson és kiskori énjének bőrében Juliano Crewe-val debütál. Édesanyját Nia Long az Empire-ből, valamint a Old Biglom filmekből, édesapját a 2-szeres Oscar-jelölt Carmen Domingo, a Sing Sing-ből, a Justin-ből sztár ügyvédjét, pedig Miles Standard a Top Gun-ból, Maverick-ből és a Wipeless-ből alakítja. A Michael Jennerben gyakran tapasztalt biopic betegségben szenved, vagyis nem az embert, hanem klisésen a mitikus figurát mutatja be, emellett megúszós és önismétlő is. És akkor mostantól spoiler, így ha még nem láttad, de akarod, most halkítsd le az eszközödet. Adok is neked erőt másodpercet. 1, 2, 3, 4, 5. Biztonság kedvéért azért számoltam. És akkor most belemegyünk.
A bevezetéstől kezdve problémás a forgatókönyv. Terjengősen taglalja az énekes korai éveit, amivel nem is lenne gond, ha bármilyen újdonság kiderülne a gyerekkoráról. A sztori szerint a 8 éves zenei géniusz mosolygós, életvidám szupertehetség volt, akinek minden az ölébe hullott. Felnőtt korában jelentkező testdiszmorfiás zavarát bántalmazó édesapjára vezetik vissza, ám erről csupán egy rövidke mondat és egyetlen villámgyors jelenet erejéig tesz említést a film. Joseph Jackson karakterét alaposan felvizezték, a toxikus, agresszív és kizsákmányoló természetű férfi helyett egy végtelenül pénzéhes, de végső soron gyámoltalan alakot vázoltak fel. Ha Joe csupán egy tutyimutyi, pénzsóvár fazon lett volna, alig ha kísértették volna Michael rémálmok az apjáról még felnőtt korában is, és kisebb lenne az esélye a súlyos szorongás, depresszió és testképzavar kialakulásának. Túlságosan lepolírozva, sekélyesen ábrázolja a film a protagonistát és a komplett Jackson familiát is. Sokkal több őszintességet, húsba vágó emberi pillanatot és lélekbúvárkodást vártunk egy ennyire komplex jellemének minden vonásában kommunikális ikon vászonra vitelétől. Az írók nem ásnak a mélyére, hogyan vált sztár Jacksonból, és a hangjától, valamint egyedülálló tánc mozdulataitól eltekintve, mi tette őt igazán egyedivé, milyen démonokkal küzdött, és milyen is volt igazából. Struktúráját tekintve a Michael nem más, mint egy elnyújtott zenei klip, aránytalan, elsietett történetvezetéssel és túlzásba vitt montázsokkal. Valójában nem filmportré, hanem rózsaszín selyempapírba csomagolt, cukormászba öntött, biztonsági játékot űző termék. Karakterépítés vagy valódi konfliktusok helyett egy zenei blokk érkezik a másik után, így nem jut időnk megismerni Michaelt a maszk mögött. Ismét felviláglik a hasonló biopikek 22-es csapdája. Ha részletes karakterdrámával operál a történet, a rajongók az örökzöld slágereket fogják hiányolni, ha viszont telepakolják a filmet koncertfelvételekkel, a főhőst nem ismerjük meg közelebbről. A játékidő oroszlán részét Jafar Jackson imitációja teszi ki, és csupán elenyésző töredék kevelős tartalom, ami ráadásul irgalmatlanul felszínes és üres. A sokat látott performanszok, arénakoncertek bármikor visszanézhetők az interneten, így ezek túlspilázása volt, képen időpocsékolás. A zenei montázsokat olykor megtörő dialógok javarészt semmit mondóak és pátoszosak. Az író nem tudott kitörni a te más vagy, mint a többiek, és a világtörténelem legnagyobb sztárja leszel típusú, egybites lózungok korlátai közül. Hogy jót is mondjunk, Jafar Jackson alakítása a film legnívósabb aspektusa. A hanglejtésen, apró imamokon, jellegzetes arcrezdüléseken és a legendás táncmozdulatokon át Michael Jackson karakterének, karizmájának és külső jegyeinek megformálása minden szempontból világklasszis. Kicsit sem elhanyagolható tényező ez az értékelés során, ugyanakkor fájó, hogy a főszereplőn kívül sem a rendező, sem pedig a forgatókönyvíró nem tudott felnőni a feladathoz. Goldman Domingo is kiválóan átlényegül Joe szerepében, csak kár, hogy az ő figurája is az alulírt script áldozatául esett. A kosztümösök hajszál pontosan a legapróbb részletekre ügyelve alkották újra Michael Jackson eredeti fellépőruháit, odafigyelve az anyagok típusára, a varrásra és a díszítésekre. A jelmezeseken kívül a sminkesek is profi munkát végeztek. Még ha a történet nem is tesz említést Jackson plasztikai beavatkozásairól, a Vitiligo nevű bőrbetegségét pedig elintézi egy félmondattal. Külsejének változása hülyen tükrözi Kövásznon. Az 1988-ig tartó cselekményben láthatjuk őt rövid és hosszú hajjal, sötétebb és világosabb bőrtónussal, valamint átalakuló arcvonásokkal. A végeredmény pedig minden esetben élethű, hiteles és az ikonra megszólalásig hasonlító. A külcsintát stimmel, a bekecs azonban mélyen az elvárt színvonal alatti.
Janet Jackson egyébként feltűnően hiányzik a történetből, nem véletlenül. Távolmaradása mögött a hagyatékkezelőkkel folytatott, évek óta tartó jogi csatározások állnak. A Jackson Estate és Janet közti viszony 2012 után mérgesedett el, amikor az énekesnő több testvérével együtt csalással vádolta meg az Estate végrehajtóit, sőt édesanyjuk Catherine bántalmazásának és szándékos elszigetelésének gyanúja is felmerült az ügyben. Michael Jackson életrajzi mozia megszállott rajongóknak szódával talán elmehet, és jó okot adhat arra, hogy nagyvásznon a lehető legjobb hangminőségben hallgassák meg kedvenc slágereiket. Ám összességében abszolút felejthető filmalkotásról van szó. Megeshet, hogy Jackson mentális nyugodásainak feltárását és a bántalmazási perekkel járó botrányokat szándékosan hagyták a folytatásra, de az első felvonást látva valószínűsíthető, hogy életútjának későbbi, turbulensebb szakaszát is elmismásolják majd. Minden esetre a Michael keveseknek fogja meghozni a kedvét ahhoz, hogy egyáltalán jegyet váltsanak a második etapra. Aztán gamer téma következik, mert betöltötte a harmadik X-et a Resident Evil, és jobban van, mint valaha. Amikor bő 30 éve a Capcom útjára indította a Resident Evil sorozatot, valószínűleg senki sem gondolta a cégnél azt, hogy 30 évvel később is újabb részek jelennek majd meg hozzá. De mi lehet a titok? Most ennek járunk utána. A Resident Evil sorozat 30. évfordulóját a szoftver március 22-én jelent meg Japánban, majd rá nem sokkal a világ minden részén. A Capcom egy vadonatúj, a kritikusok és a rajongók által is jól fogadott epizóddal, a Resident Evil Requiem-mel ünnepelte. Egy a harmadik X-be lépő szériától azt várná az ember, hogy megfárad az elszaladó évtizedekben, de ez a Japánban sokáig Biohazard címen futó szériára nem igaz. Pár hónap alatt több mint 6 millió példány ment el belőle, és a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően jó eséllyel még ciklusa elején járunk. De hogy kezdődött mindez? És miért lehet, hogy egy-egy rezi a mai napig jelenség? Ahhoz, hogy eljussunk a 6 milliós Requiemhez, több mint 30 esztendőt vissza kell ugranunk az időben. Egy fiatal, japán videójáték őrült, egy bizonyos Mikami Shinji már gyerekkorában is elképesztően rá volt kattanva a videójátékokra. Ráadásul a kor szokásaival és állampolgártársai berögződésével ellentétben nem elégedett meg a felkelő nap országából származó programokkal. Szenvedélyesen gyűjtötte a nyugati címeket, miután angolul nem beszélt, gyakran szótárazott, ha úgy hozta a sors, így került el hozzá Európából némi késéssel és nem az eredeti platformon, többek között az Alone in the Dark is. A srác egyből beleszeretett a horrorfilmek hangulatát tökéletesen átadó, rögzített kameraállásokat használó, sok fejtörővel operáló horrorba, de aztán szinte meg is feledkezett róla. A hobbija viszont megmaradt, így amikor a 90-es évek elején felcsillant a remény, hogy a szórakozást pénzre fordíthatja, csatlakozott Japán egyik leghíresebb kiadójához és fejlesztőjéhez, a Capcomhoz. Azokban az időkben egy ekkora cégnél a ranglétre magas volt, és fokozatosan kellett megmászni. Éppen ezért volt döbbenetes, hogy Shinji tehetségét szinte azonnal felfedezték, és bár junior game designerként kezdett, néhány hónap alatt vezető pozícióba került úgy, hogy fogalma sem volt a komplexebb, csapatmenedzseléssel együtt járó munkáról. Ahogy a barátai és csodálói mondták róla, ez másokat esetleg megijesztett volna, de Shinji nem az a típus volt, aki megijedt a kihívásoktól, sőt, akárcsak a játéktermekben és az otthoni gépeken. Ha túl nehéznek ígérkezett valami, újra és újra megpróbálta. Ennek meg is lett az eredménye, Team névvel igen hamar megkapták a Disney licenszeket, hogy azokkal Game Boy-ra alapítsanak emlékezetest, bár főleg portolással. Nem vallottak kudarcot, a Through Frame Roger Rabbit igen komoly siker lett, így mehettek is a Super Nintendo's csapathoz, ahol aztán az Aladdinnal sikerült egy közel 2 millió példányszámban értékesített bomba sikert alkotniuk. Kérdés sem lehetett, hogy a tehetséges designer mindenesnek és csapatának valami komoly feladatot kell adni.
Így érkeztünk el 1993-hoz, amikor is a Capcom is szertett egy PlayStation egy fejlesztői készletre. Shinji imádta a zombi filmeket, így amikor a technikailag elképesztően fejlett, ne feledjük el, a 90-es évek elejéről beszélünk, PS1-es fejlesztőikig náluk landolt. Valósággal csalódott volt, hogy a Sweet Home című, eredetileg egy japán horrorfilmen alapuló NES-es játék remake-jét kellett volna elkészíteniük. Rámenős természete, na meg a mögött álló sikerek hozzásegítették ahhoz, hogy meggyőzze a vezetőséget arról, hogy saját ügybe, szellemi tulajdonba fektessenek, olyanba, ami George Romero, az élő halottak éjszakája örökségét tökéletesen át tudja adni a televízió képernyőjén. Bár Shinji eredetileg teljesen 3D-s videójátékot akart, akármennyire is erős volt a PS1, azokra a trükkökre, amelyeket végre szeretett volna hajtatni vele, nem mindig, vagy legalábbis nem stabil sebességgel volt képes. És itt jön a képbe az Alone in the Dark, amely jóval gyengébb PC-ken és jóval több kompromisszummal, de gyakorlatilag a fejl designer doksiként szolgált az alapkoncepcióhoz. Nem megy a teljes 3D? Használjunk rögzített háttereket, amelyeken így a szokványos játékokhoz képest pazar modelleket tudunk mozgatni. Ne egy egyszerű lövöldözős játék legyen, az akció szekvenciákat fejtörőkkel és kevés lőszerrel a vásárló taktikázásra és gyakran megfontolt visszavonulásra kényszerítő megoldásokkal vegyük rá arra, hogy rettegjenek. Innen már csak annyi kellett, hogy a zenével és a kameraszögek segítségével meglehetősen könnyedén összehozható jumpscare-ek is bekerüljenek, és kész is lett az első, tulajdonképpen valódi túlélő horror, amelyet eredetileg a japán piacra szántak, de végül az egész világot meghódította. Az eladások döbbenetesek voltak, és miközben a Capcomnál és a vele jobban lévő stúdióknál ész nélkül készültek a különböző portolások, amelyek közül jó néhány nem is jelent meg, érkezniük kellett a folytatásoknak. Bár a második és a harmadik felvonás is nagy siker volt, ezekhez nem volt közem Mikami Shinjihez, mármint nem designerként, természetesen felügyelte a projekteket, de új kihívásokra vágyott. A kiadóval elszaladt a ló, és örült kísérletezgetésbe kezdett. Eredetileg a Devil May Cry és az Ominous Mind széria is Rezi spin-off lett volna, ezért a széria szellemi atya úgy érezte, neki már nem terem babér. A negyedik résznek igazi generációváltásnak kellett lennie, eredetileg GameCube-ra egy valódi Next Gen mizára számták, de nem igen haladtak vele. A második részben felbukkanó és közönségkedvencé váló Leon Kennedy az első elképzelések szerint bot csinálta szellemvadászként, fantomokkal vette volna fel a harcot, erről még trailer is maradt fenn, és ez volt az a pont, ahol Shinji úgy döntött, még egyszer utoljára Resident Evil játékot fog csinálni. Miután a testközönség a különleges, a szériához abszolút nem illő természet feletti epizódtól óckodott, a pánik módba kapcsolt Capcom mindent megengedett a designer rendezőnek, amit csak akart. A végeredmény? Megszületett a negyedik rész, ami búcsot mondott Raccoon City-nek, a zombiknak és a széria legtöbb aranyszabályának. Cserébe egy olyan vérgőzös őrületté vált, hogy sokan ezt a felvonást tartják minden idők legjobb epizódjának. Shinji hattyúdala tehát tökéletesre sikerült, és a Simo húzta ki a franchise-t, amely, mint egy megfáradt élőhalott, kezdett belefakulni a saját szabályrendszerébe, ő pedig távozott is. Természetesen a sorozat nem állhatott le. A spin-offok és a folytatások ugyan vegyes kritikákat, de hatalmas anyagi sikert hoztak. Valahol a hatodik rész környékén azonban a Capcomnál rájöttek, hogyha nem mennek időnként legalább finoman változtatni, a Resident Evil is a régóta futó videójátékos sorozatok hibájába esik. Így két feledhető, de közel sem rossz sorszámozott epizód után jött a drámai a hangulatot váltó hetedik rész, és a többi folytatás végükön a Requiem-mel, amit mind képesek voltak úgy tisztelegni a sorozat előtt, hogy közben változtattak is azon, pont úgy, ahogy a sorozat megalkotója tette azt a negyedik felvonással. Jelenleg ott tartunk, hogy a Resident Evil játékokból, magából a sorszámozott szériából és a különböző vadhajtásokból tavalyig 180 millió példányt értékesítettek, vagyis három évtizednyi fennállás óta.
A sorozat köszöni szépen, fantasztikusan van. A videójátékok mellett ráadásul komplett, finoman szólva is vegyes fogadtatású filmsorozat is készült, amelyet ráadásul már rebootoltak is. Sőt, jelenleg a barbár és a fegyverek direktora Zach Kregel próbál belőle valódi horrort faragni, de még a Netflix is bepróbálkozott egy félelmetesen ostoba egy szezon megélt szériával. A Resident Evil-ből médiumokon átívelő jelenség lett, és a Requiem fogadtatása is azt bizonyítja, hogy játékként is releváns. Csak reménykedhetünk benne, hogy a Capcom tartja magát az egy ideje már kitaposott ösvényen, amelyről időnként ugyan lelemerészkedik, de aztán mindig visszatér rá, hogy rajongók generációi újra retteghessenek a zombiktól, fertőzöttektől, óriás krokodiloktól és egyéb lényektől, amiket csak ki tudnak találni. Az irány egyelőre biztató. És most, hogy gémeltünk egy kicsit, még mielőtt zenélgetnénk egyet, spórolási tippek érkeznek. Horrorból átmegyünk a horrorba, nem? Hát amilyenek mostanában a pénzügyek. Na jó, ez szar volt, elnézést kérek. A horrorból vissza a való életbe. És itt most nagyon adná, hogy azt mondjam, hogy a való élet is az, de nem, egyébként nem. Annyi, hogy ne utazzál mávval. Szóval spórolási tippek következnek. Minden hónapban megfogadod, hogy most már tényleg rendesen fogsz spórolni. Aztán a heti 3 fancy kávé vagy kajarendelés rendszeressé válik, vagy becsúszik egy váratlan kiadás, és mire észbe kapsz, egy fillér sem marad. A pénzmegtakarításnak nem kell feltétlenül lemondásokról szólnia. Hoztam most néhány könnyen megvalósítható spórolós módszert, ha neked is folyamatosan kicsúszik a pénz a kezeid közül. Ha a megtakarításra úgy kezdesz el tekinteni, mint a lakbéredre vagy a kötelezően befizetendő számlákra, talán félretenni is könnyebb. Utalj át egy előre meghatározott összeget a megtakarítási számládra, amint befut a számládra a fizetésed, ahelyett, hogy a hónap végéig várnál, amikor már mindent feléltél. Aztán, a túlköltekezés általában nem hatalmas összegű vásárlásokból származik, hanem olyan költésekből, amelyek azt az illúziót keltik, hogy nem is számítanak. 3000 forint itt, 4000 ott, amelyek egy hónap alatt szépen csendben több tízezres költekezéssé tudnak duzzadni, úgyhogy közben észre sem vesszük. Nem kell mindenről lemondani, egy kis tudatossággal többre megyünk, mint a szigorú szabályokkal. Mindannyian pakoltunk már bele a kosarunkba inkluzívan dolgokat, azzal a gondolattal, hogy megérdemeljük, de könnyen át lehet esni a ló túloldalára. Ha nem sürgős ügyletről van szó, érdemes lehet a vásárlás gombnál megállni kicsit, és várni mondjuk 24 órát, nem ritka különben, hogy a lelkesedés ezzel alatt alább hagy, és nyer a racionalitás. Ha pedig másnap még mindig vágysz valamire, bűntudat nélkül csaphatsz rá. A spórolás nem feltétlen jelenti egyébként azt, hogy le kell mondanod a programjaidról, vagy ki kell csekkolnod a baráti társaságodból, de jó ötlet lehet néha a túlárazott kávézón és kocsmán kívül máshol is szocializálódni. Felcserélhetjük ezt a programot egy otthoni filmnézésre, társas partira, ingyenes kiállításra vagy túrára, ahol ugyanúgy lóghatsz a barátaiddal, de jóval költséghatékonyabb módon. Nehezebb anyaginak tudatosnak lenni, ha csak a semmibe spórolunk. Érdemes lehet ezért előre meghatározni, hogy mire gyűjtünk. Lehetnek praktikus okai, mint például vésztartalék, vagy valami izgibb, például egy régóta tervezett utazás. Ha tudod, miért spórolsz, nem fogod úgy érezni, hogy folyamatosan le kell mondanod valamiről, helyette ott fog lebegni a szemed előtt, hogy egy konkrét cél felé menetelsz. Aztán az appok. Vannak olyan kiadások, amelyeknél nem érzed, hogy költesz, automatikusan megújuló előfizetések például, vagy olyan alkalmazások, amiket egyébként nem is használsz, ingyenes próbaidőszakok, amiket elfelejtettél lemondani. Szállj rá 10 percet, hogy lecsekold ezeket, szinte mindig találni valami olyan kiadást, amiből le lehet faragni. Így különösen nagyobb erőfeszítések nélkül takaríthatsz meg pénzt. A spórolás nem arról szól, hogy minden nemet mondj, hanem arról, hogy ne szorongj be azonnal, amikor megnézed az egyenlegedet. Sokakra jellemző, hogy belefognak valamibe, és abban hirtelen nagyon fegyelmezetté akarnak válni. Legyen az egy diéta, edzési terv, vagy
épp a spórolás, ha már most erről beszélünk. Általában ezek a drasztikus megnyilatkozások, hogy így mondjuk, nem ígérnek sokat. Egy hétig tarthatóak körülbelül, aztán jön a kiégés, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Ehelyett inkább törekedj az egyensúlyra, amiben belefér, hogy megengedsz magamnak dolgokat, és azért valamennyit spórolsz is. Én igazán bízom benne, hogy tudtam nektek ezekkel a kis tippekkel valamennyit segíteni. Igyekeztem nem az ilyen klisés szarokat összeválogatni ehhez. Most zenélgetünk egyet, vagy kettőt, elmegyünk egy picit pihikézni, és aztán pedig még ennek az órának a végén érkezik a playback, vagyis szemlézzük az eheti említésre méltó friss zenei megjelenéseket. Éppen ezért, meg azért is, hogy hallgathass tovább a csodálatos hangomat, érdemes velünk maradni, ne kapcsolj el, legfeljebb menj ki és igyál egy pohár vizet, vagy egyél valamit gyorsan. A zenék után visszatérünk a playbackkel. Ez itt az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzád, és ebben, meg még a következő órában, velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy itt vagy. Maradj velünk a továbbiakban is. Business, let's go.

0: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád, és nem az up to date. Velem Tóth Nénával. Nem sokára véget ér az első óra, azonban a playback rovatra, ahogyan azt már az óla elején ígértem, még van időnk. Szóval, hogy new music, girls and boys, mert hogy is most jönnek olyan dolgok, amiket már tuti, hogy loopoltok Spotify-on, TikTokon. Az elmúlt egy hétben, április 17-től 24-ig, mind globálisan, mind itthon durva droppok jöttek, szóval kapaszkodjatok meg, mert most jön a toplista. Kezdjük a világot. Április 24-én, azaz New Music Friday-n robbant be Noah Kahan új albuma, a The Great Divide. Ez a srác már most is milliókattól, és az új lemezén megint az a nyers, érzelmes folk pop van, amitől az ember csak bólogat és érzi a vibe-ot. Ha szereted a Heartfelt cuccokat, ez tudja a tiéd. Ugyanaznap jött Kehlani önmagáról elnevezett új albuma is, R&B királynő módra, szuper, sima és érzéki. Conan Gray Wishbone Deluxe-szal érkezett, Meghan Trainor meg a Toy With Me-vel hozta a poppos, laza energiát, és ne feledkezzünk meg a Foo Fighters Your Favorite Toy-járól sem. Dave Brolyk új rockbomba, ha kell a gitáros, hangos cucc, ez az. A múlt pénteki droppokból még mindig pörög Olivia Rodrigo és a Drop Dead Pop Punkos, dühös és nagyon oliviás. Zayn is kihozta a Konakunt, ami R&B is experimentális, és totál más, mint amit eddig csinált. Plusz Tyler és Zara Larson közöse Did It Again-je, ez már most nyári sláger. Afrobeats plusz pop, tuti, hogy boldizni fogtok rá. Itthon sem volt gyengébb a mezőny, a magyar slágerlistákon most robban Nagy Bogi és Dash Jól Leszek Újra, Hűtlen Déli Báb. Ez az a dal, amit mindenki énekelget, érzelmes, de táncolható, tökéletes tavaszi hangulat. Dash Young Flea az ómamával is tolja, a fiatal rap-pop vonal most nagyon erős. Érdemes még kipróbálni a BSV Q-ját a Four Seasons albumról, meg Daniel Fi nem szégyenlemjét. Ezek is szépen mennek a friss magyar playlisteken. És ha rockosabbat kerestek, a debreceni Water Signs épp most dobta ki a nyers EP-jét, új korszak, új energia. Szóval összefoglalva, globálisan a nagy nevek dominálnak, Noah Kehlani Foo Fighters, itthon meg a hazai fiatal tehetségek és Dessék viszik a prímet. Csekkoljátok az új megjelenéseket, jövő hét szombaton, így van, mert most szombat van, tehát jövő hét szombaton is lesz majd playback itt az Up to Date-ben, és akkor most pedig nem sokára érkeznek a 15 órai hírek, meg a reklám, egy szóval a kötelezők, de a 15 óra és 16 óra közti idősávban még együtt rádiózunk, szóval maradj velünk, ne menj sehová, nem sokára visszajön.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk,

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfaji sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád, ez itt 15 óra után is az Up to Date. Meghallgattuk a frissíreket, információkat, meg a reklámot, szóval túl vagyunk a kötelezőkön, és akkor most újult erővel még erre az órára. Szívtam kint egy kis friss levegőt, meg hát szóval mást is, na, energia. Ebben az órában is hoztam még nektek érdekességeket. Például először lép fel Budapesten a The Soaps. A Los Angeles-i banda július 9-én lép fel Magyarországon először a Turbinában. A fiatal Los Angeles-i banda mert nagyot álmodni, és úgy küldözgette vakon a demóját kiadóknak, hogy előtte még egyetlen egy koncertet sem adtak. És lásd csodát, a nyers, mindenféle erőlködést nélkülöző zenéjük egyből megragadt, még egyetlen egy koncertet sem adtak. És lásd csodát,

semmiből bukkantak fel, mondta Geoff Travis és Janet Leigh a kiadó legújabb szerződtetett zenekaráról, a Los Angeles-i 6 fős The Soaps-ról. A zenekar kíméletlen őszintessége, lángolóan tolakodó gondolatai és műfajokon átívelő sokszínűsége azonnal felkeltette az érdeklődésüket, ahogy fogalmaznak. A Rock Trade Records figyelmét a változatosság és a ne várd el tőlem, hogy szépen viselkedjek hozzáállást keltette fel, amely szinte bármilyen színpadra eljuttathatja a The Soaps tagjait, az énekest Ethan Raymond, Szengyút a billentyűst, Austin Parker Jones-t az elektromos gitárost, Jet Smith-t az akusztikus gitárost, Devin Rush-t a dobost és Cole Beat-ot a basszus gitárost. Ritka, hogy egy demo annyira felpörgeti az ember szívét, hogy azonnal nyomozásba kezd a készítője után, de pontosan ez történt Ethan Raymond esetében, magyarázza Travis és Leigh. A The Soaps ereje abban rejlik, hogy bármelyik pillanatban átválthatnak pop-punkba, funkba vagy éppen beszédszerű énekbe, lopni akarok, plagizálni, kölcsönözni, mondja Raymond. A nap végén a zene így is elképesztően fog szólni. És ebben igaza van, a március 13-án megjelent nagylemezük, a Gold Star is arról tanúskodik, hogy a The Soaps dalai robbanásszerűen vidámak, van bennük egy kicsi a rock'n'roll lelkületéből, gyilkos dalszerzői ösztönösség, némi punk rock káosz és western hangulat. Szellemes, vad és izgalmas. Most még frissen, a karrierjük kezdetén csíphetjük el ezt az ígéretes bandát július 9-én, tehát a Turbina Kulturális Központban. Jegyeket még vásárolhatsz a Live Nation és a Fancode oldalán. Hát mi most itt egyébként az óra elején nem The Soaps-t hallgattunk, nem, hanem Britney Spears-t hallgattunk, vagy Britney Spears-et. Toxic szólt egyébként, ezt lehet, hogy elmondhattam volna ezelőtt a híg előtt már, de hát egy kicsit ide fázis késősbe vagyok, elnézést kívánok. Azért mégiscsak szombat délután van, Toxic. Remélem egyébként, hogy nem rólam szólt a dal. Na! Ezt majd a barátaim jól megmondják, hogy rólam szólt a dal, vagy nem. Helyette visszatérünk egy kicsit az első órában már beharangozott témához. A Michael biopicről beszélek, amiről ugye itt az előző órában már beszéltem nektek, és kritikai éllel, de most ráfókuszálunk csak Janet Jacksonra. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy Janet Jackson miért nincsen benne a Michael filmben, egyszer sem említik benne. Janet Jackson nevét egyszer sem említik a Michael Jackson életéről szóló új filmben. Pedig a poptörténelem egyik legnagyobb sztárja. A háttérben állítólag régi családi konfliktusok és személyes lojalitások húzódhatnak meg. Ugye április 21-én került mozikba a régóta várt Michael című életrajzi film, amely minden idők egyik legnagyobb pop ikonjának, Michael Jacksonnak az életét dolgozza fel. A filmben szinte az egész Jackson család feltűnik, testvérek között Jackie, Tito, Jermaine és Marlon, valamint a szülők Catherine és Joe is fontos szerepet kapnak, sőt, LaToya Jackson is hangsúlyos jelenetekben látható. Egy valaki azonban feltűnően hiányzik a történetből, mégpedig a család egyik legismertebb tagja, Janet Jackson. A Vanity Fair és a nemzetközi sajtó beszámolója szerint nem arról van szó, hogy csak kevesebb képernyőidőt kapott volna. Janet nevét egyetlen alkalommal sem említik, nem látható archív felvételeken, családi fotókon vagy montázsokban sem. A filmben gyakorlatilag úgy tűnik, mintha soha nem is létezett volna, pedig a családban őt fűzte a legszorosabb testvéri kapcsolat Michaelhez. Janet Jackson nem csupán Michael húga, hanem önálló karrierjével is a popzene történetének egyik legmeghatározóbb alakja. Gyerekszínészként indult a Good Times című sorozatban, majd az 1986-os Control, az 1989-es Rhythm Nation 1-8-1-4 albumokkal újra definiálta a pop és az R&B hangzást.

Karrierje során számos Liszta vezetői slágért adott ki, többek között az All For You-t, a Together Again-t, a That's The Way Love Goes-t, vagy a Michael Bell közösen írt és előadott Scream-et. Mindeközben 5 Grammy-díjat nyert, és ő volt a főszereplője minden idők egyik legvitatottabb Super Bowl félidei showjának 2004-ben, nemrég pedig bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be is. Éppen ezért különösen furcsa, hogy egy Michael Jacksonról szóló filmben egy ilyen jelentőségű családtag teljesen kimaradt. A film premierjén LaToya Jackson röviden reagált Hugh hiányára. Elmondása szerint Janetet meghívták a produkcióba, de udvariasan visszautasította a részvételt. A Variety beszámolója szerint a Jackson család hivatalosan is felkérte, hogy működjön közre a film készítésében, ő azonban nem csak a szereplést, hanem a premierre szóló meghívást is visszautasította. Nem ő az egyetlen híresség, aki végül kimaradt a projektből. Diana Ross, a The Supremes legendás énekesnője és Michael Jackson egykori filmbeli partnere, The Wiz és közeli barátja, eredetileg szintén szerepelt volna a történetben. Az ő karakterét játszó színésznő azonban néhány nappal a premier előtt jelezte, hogy jogi okok miatt kivágták a jeleneteit. A pletykák szerint Janet döntése mögött nem Michaelhez fűződő viszonya, hanem inkább családon belüli konfliktusok húzódhatnak meg. Különösen testvére Grant Jackson és Remain Jackson kapcsolata volt évtizedek óta feszült. A konfliktus gyökere egy bonyolult szerelmi történet. Randy a 80-as években kapcsolatban élt egy Alejandra Oalziazana nevű nővel, akivel két gyermeke született. A 90-es évek közepén azonban Jermaine, miután elvált első feleségétől, titokban feleségül vette ugyanazt a nőt, és vele is családot alapított. Kész családi titkok, gyerekek, kész családi titkok. Na és akkor ez a lépés, ez komolyan megmutatkozott a testvéreknek a kapcsolatában, és a beszámolók szerint évekig nem beszéltek egymással. Jackson család legfiatalabb tagjai közül Janet és Randy álltak egymáshoz a legközelebb. Közös zenei vállalkozást is indítottak, ami arra utal, hogy kapcsolatuk különösen szoros. Mivel a Michael című film egyik producere éppen Jermaine Jackson, és a főszerepet az ő fia, Jafar Jackson alakítja, elképzelhető, hogy Janet nem akarta támogatni egy olyan projektet, melyben a testvérével konfliktusban álló családtagok játszanak kulcs szerepet. Érdekesség, hogy Randy sem vett részt a film készítésében, és a premierre sem ment el. A Michael film amúgy hatalmas érdeklődést váltott ki, de Janet Jackson hiánya újabb kérdéseket vetett fel a család történetével kapcsolatban. Janet nem kommentálta a film körüli kérdéseket, így könnyen elképzelhető, hogy a jövőben egy külön életrajzi film mutathatja majd be az ő nézőpontját is. Addig viszont a rajongóknak marad a találgatás. Vajon egy tudatos döntésről, családi lojalitásról, vagy egyszerűen kreatív nézeteltérésről van szó? Hát erre mi sem fogunk most választ találni. Helyette viszont zenélünk egyet, de csak egy zene jön, egyetlen egy. Aztán érkezem is vissza a hét vicces, ne vegyed komolyan hírével. Szóval maradj velünk, ebben az órában ez itt még az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja.

elektronikus zene volt ez. New World Sound és Thomas Newsom flútját hallgathattuk, illetve hallgatjuk még most is. Ilyen jó hosszú ez a dob. Itt én már úgy gondoltam, hogy itt már közben alá beszélek, mert ez már a zene vége úgyis. És akkor folytatjuk az up-to-date-et. A hét vicces, nevet komolyan híre következik. Igen, itt közben itt az ADHD-n majd tudok elvonatkoztatni, attól, hogy megy alattam ez a dob. Szóval, ha a kategória névből nem lenne egyértelmű, akkor ezt a hírt nem kell komolyan venni. Jó napot kívánok, a hírcsárdáról érkezik a hír a héten is. A Tisza a kormányalakítás után elengedi az MKKP 686 milliójának visszafizetését. Magyar Péternek azonban van pár feltétele. Mivel a Magyar Kétfarkú Kutyapárt nem érte el a választásokon az 1%-ot, ezért a törvények szerint vissza kell fizetniük a kampányra felvett 686 milliónyi támogatást. Magyar Péter reggel egy videót publikált, amiben elmondta, hogy a kormányalakítás után hajlandó elengedni az MKKP 686 millióját, de ehhez van pár feltétele. Egészen pontosan 8. Mondom is. Az MKKP-nak le kell mondania a viccpárti jelzőről, hogy azt megkaphassa a Fidesz. Az MKKP-nak nyilvánosan el kell ismernie, hogy Magyar Péternek csak egy farka van, de az nagyobb. Az MKKP nem lehet viccesebb Magyar Péternél, még akkor sem, ha azok nem a saját viccei, csak a Redditről lopja. Az ingyensör és örök élet ígéretet át kell adniuk a Tiszának, a továbbiakban nem használhatják. Cserébe ők csinálhatják az Út a börtönbe program útjának négy színfestését. Kovács Gergelynek el kell ismernie egy parlamenti látogatást, amin Magyar Péter lesz az idegenvezető. A 12. kerületi önkormányzatnak át kell adnia a banános macska receptjét a Tiszapártnak, cserébe visszakapják Brutit. Az MKKP adja meg a dílerek kontaktját, mert kicsit már jó lenne lemenni relaxbe. És Csoki pedig menjen vissza a Jól van ez ígybe. Na hát köszönjük szépen, ez volt a két nevet komolyan híre. Thank you very much for the hear charda site. Mi most elmegyünk zenélni, ebben az órában még az up-to-date-et hallod, a hétvége legfrissebb hangját, itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. This is the-

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád, és benne az Up to Date című műsor 2026. április 25-én szombaton. Hello, és köszi, hogy itt vagy. Meglepő dolgot fogok viszont most mondani, srácok. Hihetetlen dolog lesz tényleg, sosem hangzott még el itt ebben a rádióban, sőt, talán egyáltalán nem is hangzott el rádióban ez. Véget ért a műsoridőnk. Bizony, ennyi volt erre a hétre. A hétvége legfrissebb hangja most elköszön. Én köszönöm szépen az elmúlt 2 órában a figyelmeteket. Hétre még kellemes hétvégét kívánok nektek, meg jó pihit. Itt a Lépés Rádióban most jönnek a 16 órai hírek, nem sokára aztán érkezik Vince Karina és műsorvezető társai a koktélbárral a csajos témák a hétvégére. Este 6-tól pedig Belevaló Show, szintén ugyanitt Holló Róberttel és műsorvezető társaival. Jövő hét szombaton 2-kor pedig újra jön az Up to Date. Az elmúlt 2 órában tehát ezt és Tóth Lénát hallottátok. Legyen szép hetetek! Sziasztok!
1: A múlt

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt van megint a megszokott Koktélbár című műsorunk, ahol kedvenceimet köszönhetem, akik segítik a műsor folyamatát. Elérhetőségeinket nem mondom el csak azért sem, mivel egész héten ezt hallhatjátok, de azért egy telefonszámot sem tudnék mondani, mivel kikötötték a vonalat, és sajnos a főnő még mindig nem fizette be. Tehát itt van velem Szerpente, Szerpentina, Zorro, és van egy meglepetés, kedves Robi is bejött a kis műsorunkban. Egyetlen egy problémám van, nem tudom nektek, kedves hallgatók, elmondani, hogy mi lesz ma a műsor. Tehát olyan titkokat tárnak elém, hogy azt mondták, miről fogunk ma beszélni? Majd megtudod. Na hát, akkor átadom a hangot, beszédet, szót kedves Szerpentének és a többieknek, hogy tudjanak köszönni.
2: Akkor rövidre zárom a lehetőségeket. Én annyit mondok, hogy átvettem a mikrofont.
1: Remélem,
2: mindenki jól hall.
3: Szükség lesz rá, mármint
2: igen,
3: a jó hallásra.
2: A jó hallásra. Lényeg az, hogy most nagyon ki kell tennünk magunkért, lányok, fiúk, mert hogy ellenőrzés alatt vagyunk, ugye főni figyel minket. Ahó, hallasz?
4: Ahó, hallok. Ahó.
1: Jön velünk játszani.
2: Na, hát...
4: Várjátok, mert nem, erre nem volt szó.
2: Miről?
1: Ja, hogy te csak az elér szeretnél felelni? Áj, hát most nincs esélyed, ha már itt vagy.
2: Teljes felelősségű társaság vagyunk.
5: Leszél a lecsóba.
4: Jó, oké, rendben.
2: Na, arra gondoltunk itt a beszélgetések folyamán, hogy női-férfi viszonyokat alulról, felülről, hátulról, előről, minden irányból megközelítettük. Több figurát már nem is nagyon tudnék felhozni, mint amit itt az elmúlt hetek, hónapok alkalmával itt felhoztunk.
3: Úgyhogy témát váltunk egy picit.
2: Így van, témát váltunk. És
1: tehát akkor ne küldjem Dedikáva azt a bizonyos könyvet? Kámaszuszára gondoltam.
2: Tudom, hogy mire gondoltál, te kis pajzán.
3: De még visszatérünk majd erre a témára egy kis idő múlva, csak a változatosság gyönyörködtet, és így ezért választottuk most a téma.
1: Nagyon titokzatosak, nagyon.
2: Magáért fog beszélni a téma. Első körben a műsor címe marad ugyanaz, tehát a Koktélbár, csak egy kicsit megváltoztatjuk a struktúráját, ahogy szokták volt mondani, amennyiben lehet ugye kívánni, ez eddig nagyon nem volt bevezetve ebben a műsorban, illetve lehet párokat egymásra találni, vagy hogy mondjam. Tehát ilyen
1: pár pároknak
2: kereső.
1: Egymásra találni, oké, okay, igen, tehát mi pár kereső, jaj, de jó.
2: Igen, és itt a fő madám az a Karina lesz.
1: Ajaj, nem biztos, hogy ez jó lesz a hallgatóknak, ha én fő madámként megjelenek, de nem baj, jól van, megben.
2: De ez nem ma, ez csak úgy hozzávetőlegesen, hogy a közeljövőben mire számíthat a kedves hallgató a Koktélbár című műsorra kapcsán. Aztán beszélgetünk még tovább is, és igazából a mai nap ennek lett kicsit szentelve. Aztán beszélgetünk még tovább is, és igazából

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A Koktélbár újra köszönti kedves hallgatóit, nem nézőit mondtam, de nem érdekes. Visszaadom Szerpentének a szót, hogy felfedhesse eme titok mi voltját. Nagyon kíváncsi vagyok.
2: Geszti Péter és Olá Gergő remekbe szabott dúlója után kezdjük is el a mesterséget. Tehát egy olyan történetet fogunk bemutatni, ami hát kicsit elgondolkodtató, és mindegy, majd meglátjuk.

0: Na. Te figyelj, biztos, hogy jó lesz ez nekem?
1: Ja, te nem tudsz gondolkodni? Vagy
0: hát akkor én, hát elgondolkodtató, tehát na jó, vágjunk bele, legyen.
1: Na, hajrá.
2: Na. Az első sztorink címe a tökéletes másolat. A dél műterme mindig is a csend szigete volt. Egy olyan hely, ahol az időt nem percekben, hanem rétegekben mérik. Por, lak és régi olajfesték illata lengte be a teret. A dél szerette a magányt. A tárgyak, amiket restaurált, nem beszéltek vissza, nem kértek semmit, csak türelmet. Aztán megérkezett a tükör. Mr. Hardon emberei hozták egy esős kedden. A láda nehéz volt, tölt fából készült, és amikor felnyitották, a dél lélegzete elállt. A keret a 18. századi Velence legszebb napjait idézte. Aranyozott fa, fafaragott indák, apró vigyorgó puttó és tekergő kígyók ölelték körbe az üveglapot. De maga az üveg az valahogy más volt. Nem az a tiszta, modern felület, amihez hozzászoktunk. Ezüstös volt, mély, és valahogy sűrű, mint a higany.
1: Csak tisztítsa meg, de vigyázzon, ne nézzen bele túl hosszan. A régi üveg néha csalóka.
2: Ezen a dél elmosolyodott. Hallott már ilyen babonákról. Az öreg gyűjtők szerették misztifikálni a kincseiket. Felhúzta a sejemkesztyűjét, és megérintette a felületet. Hideg volt. Természetellenesen hideg, mintha a műterem fűtése nem érne el a tárgyig. Az első három nap eseménytelenül telt, Adél finom vegyszerekkel eltávolította az évszázados oxidációt. Ahogy haladt a munkával, a tükör egyre tisztábbá vált. De a negyedik nap estején, amikor a kinti lámpák fénye már csak hosszú árnyékokat vetett a falra, a dél valami különöset észlelt. A kávés bögréért nyúlt a munkaasztalon. A tükörben is látta a mozdulatot, de valahogy zökkenősen. Mintha egy rossz minőségű videóhívást nézne, ahol a kép késik a hanghoz képest. Megállt. A keze a bögre fölött lebegett. A tükörképének a keze csak egy tized másodperccel később állt meg. A dél pislogott. A fények, gondolta, vagy a fáradtság? Megdörzsölte a szemét. A tükörkép is megdörzsölte a szemét, de a dél érezte, hogy a mozdulat végén az üveg túloldalán lévő alak egy pillanatra rajta felejtette a kezét az arcán, miközben ő már régen elengedte a sajátját. Akkor éjszaka nem tudott aludni. A műterem felül halk, kaparászó hangot hallott. Nem egér volt, inkább olyan hang, mintha valaki egy tűvel karcolná az üveget belülről. Másnap Adél nem akart visszamenni. Fáradt volt, halálosan fáradt, de a megszállottság erősebb volt. Olyan volt, mintha a tükör hívná. Odalépett elé. Az arca a tükörben sápadt volt. A szemei alatt sötét karikák ültek. Hirtelen mozdulattal felemelte a bal kezét. A tükörkép viszont nem mozdult. Adél megdermett. A tükörképe ott állt előtte mozdulatlanul, leengedett kézzel és egyenesen a szemébe nézett. Aztán fájdalmas lassúsággal a tükörkép is felemelte a kezét, de nem a balját, hanem a jobbat. És nem az arcához emelte, hanem az üveg felületére vetette belülről. Adél hátralépett, de a lába gyenge volt. A tükörkép szája mozogni kezdett. Nem hallatszott hang, de a szavak tisztán leolvashatók voltak az ajkáról.
3: Segíts ki!
2: Adél sikoltani akar, de a torka elszorult. A műterem levegője hirtelen fagyossá vált. Látta, hogy a saját lehelette fehér felhőként gomolyog a levegőben, de a tükör túloldalán lévő szobában ami pontos mása volt az övének, nem volt pára. Ott meleg volt, ott sütött a nap az ablakon át, pedig itt, kint vihartom volt. Rájött. Nem a tükörkép nézte őt, hanem ő nézett egy másik világba, egy börtönbe, ami pontosan olyan, mint az ő élete, csak éppen fordított. A rettegés és a kíváncsiság furcsa elegye vitte közelebb. Mr. Hartman levele eszébe jutott.
1: A régi üveg néha csalóka.
2: Ez viszont nem üveg volt. Ez egy kapu. A tükörkép most már vadul verte az üveget. Ahogy én látta a kétségbeesést a másik szemében. Vagy az irigységet? Nem tudta eldönteni. De abban a pillanatban, amikor a vihar egy hatalmas dörrenéssel a ház fölé ért, egy villámfénye bevilágította az egész műtermet. Adél megbotlott egy állványban, elvesztette az egyensúlyát és előre dőlt. A kezei ösztönösen kinyúltak, hogy felfogják az ütést. De nem ütés volt. Nem érezte az üveg keménységét. Helyette egy hideg, ragacsos közeggen hatolt át, mintha jeges vízbe merült volna. Egy pillanatra megszűnt a hang, megszűnt a gravitáció. Csak a sötétség volt és a higany íze a szájában. Amikor kinyitotta a szemét, a földön feküdt. A feje lüktetett. Felkelt és körülnézett. A műterem ott volt, a festékek, az ecsetek, a lámpa, de valami nem stimmelt. A falu lévő óra mutatói visszafelé jártak. Az újság címlapján a betűk tükörírásban álltak. Kétségbe esettem fordult a tükör felé. Ott látta magát, vagyis azt a nőt, aki eddig a tükörben volt. A nő most az ő műtermében állt a valódi világban. Lassan megtörölte a ruháját, mélyen szippantott a levegőbe és elmosolygott. Ez a mosoly nem a délé volt. Kegyetlen volt és diadalmas. A nő odalépett a tükörhöz, és egy nehéz bársonyfüggöny dobott rá. A délvilága elsötétült. Az utolsó, amit hallott, a mobiltelefonjának ismerős csengése volt a túloldalról. A másik Adél vette fel a telefont. Igen, Mr. Hartman, mondta a nő sejtelmes hangon. A munka kész. A csere, akarom mondani, a restaurálás tökéletesen sikerült. Azt hiszem, most már bárki belenézhet. Adél ütni kezdte a sötétséget, de már nem volt se üveg, se keret. Csak a végtelen, fordított csend.
1: Na, gyerekek, mit szóltok a sztorihoz?
0: Rémisztően jó.
3: Hát elég szürreális, igenis.
1: Ki hogy viselkedett volna egy ilyen helyzetben? Tudjuk, hogy ez csak a képzelet szüleménye.
2: Igen, csak itt én is azt mondom, hogy itt egy picit úgy kell ezt az egész történetet nézni, mintha egy szimbólum lenne. Mert elképzelhető, sok esetben elképzelhető, hogy kettős énünk van, nem?
1: Hát én nem szoktam magammal összeveszni. Többiek?
3: Én igen. Mikor valami marhasságot csinálok, akkor jaj, de bizé vagy. Össze szoktam én magammal veszni, csak...
0: Én még magamban is szoktam beszélni, tehát azért igen. Figyelj, tehát az nálunk már skizofrénia jelei mutatkoznak. Tehát figyelj, ez egy nagyon, nagyon jó kis legelegy.
4: Nem, köszöntelek benneteket, én is eddig nem szólaltam meg. Sziasztok, kedves hallgatók, meg kedves kollégek. Igazából önmagad tükörképe mindig ott van benned, és az, hogy te magadba beszélsz, Karina, az nem a skizofrénia jelei. Pont valamelyik nap egyik műsorunkban beszélgettünk arról, hogy vagy volt egy ilyen tudtad rovatban, hogy az emberek akaratlanul beszélnek önmagukban, ha és ezt észre se vesszük, és ezzel nem, hogy te skizofrén leszel, hanem fejleszted önmagadat, olykor önmagad úgymond belső hangját kell meghallanod, és ez az egész sztori nekem inkább azt adja, hogy néha azt, amit kifele mutatunk, nem ugyanaz, ami bennünk van. Ez sajnos sok emberre igaz. Hál' Istennek én mondjuk általában pont azt mutatom kifele is, ami bennem van, de sok ember nem.
2: Mert tanultál, nem? Tehát mindenkibe benne van az a kettősség, és ahogy említetted, ez azért van, hogy fejlődjünk, hogy tanuljunk.
4: Igen, de ez a kettősség önmagában inkább önmagad tükre, és hogyha valami problémád van benne, akkor a belül, akkor az a külső oldaladra ugyanúgy kihatással van. És ezért szoktam azt mondani, hogy akinek a lelke beteg, az idővel a teste is megbetegszik, és ezt nem én mondom, hanem számos szakember beszél már erről.
1: Akkor föltennék egy kérdést, hogyha a sztoriban lévő hölgy jóba lenne magával, akkor előfordulhatott volna ez az eset vele?
4: Nem. Én azt gondolom, hogy nem, illetve nem teljesen volt önmagában jóban. Tehát azt tegyük hozzá, hogy mindenkinek van jó és rossz színje, mindenkiben ott van a kis ördög, csak kiben milyen szinten. És ez kinek milyen szinten testesül meg. Te is tudsz, akarsz bunkó is lenni, meg általában normális. Tehát, hogy azért a kettő nem üti egymást. Elfér egymás mellett.
1: Hát itt a fordítva. Igen,
0: és nekem kell. Szerpente megtudtuk, igen.
2: És amikor ez a kettősség tudatos, akkor kell elővenni a lelkünket, hogy melyik irányba terel bennünket szerintem. És akkor már rájössz arra, hogy melyik vonalat kell.
4: Én meg erről azt gondolom, hogy ez ugyanúgy bennünk van a lelkünkben, és meg elsősorban a lelkünkben van ez a kettőség. Tehát, hogy nem a lelkünket kell elővenni, hanem az, ami bennünk lelkileg, érzelmileg, pszichikailag van benned, bennem, minden emberben, az hogyan tud úgymond békében, úgymond önmagával együtt élni. Szokták ezt egyébként így mondani amúgy, hogy békében légy önmagaddal. Ez azért, mert az ugyanúgy te vagy. Tehát nem más. Tehát szoriba se más ember volt a tükör egyik és másik oldalán, csak inkább mikor, melyik oldalt engedi az adott hölgy, például a sztori esetén felszabadítani, kiengedni abból a tükörből, vagy hívhatjuk ezt palacnak, sok mindennek. Tehát mikor mit akarsz mutatni, mit akarsz, hogyan akarsz megnyilvánulni. Tehát hát ezen múlik az egész.
1: Tudatos vagy a tudat alatti kerekedik-e felül?
0: Most ez most én nem a tudat alattira gondolnék én.
2: Két oldalnak van tudatos része is, és van tudat alatti is. És
4: igen, de ezek összefüggnek. Tehát, hogy ezt nem lehet szétválasztani.
2: Van, összefüggnek, sőt össze is vesznek tulajdonképpen, csak nem fizikai szinten.
4: Nem gondolnám, hogy összevesznek. Szerintem összefüggnek.
2: Valamelyiknek kell győznie, tehát nem egyszerre győz mind a kettő.
0: Hát valakiben a jó győz, valakiben a rossz. Tehát valaki egy depresszív állapotban éli az életét, és nem tud kijönni.
4: Jó, de azt tegyük már hozzá, hogy élethelyzettől is függ. Most, hogyha neked a környezeted olyan, hogy te mondjuk depresszívebb vagy, vagy például pont olyan, hogy alapvetően pozitív vagy, de mondjuk egy rossz időszak van, rossz hírt kapsz, alapvetően kijön belőled egy másik én. Ugyanúgy fordítva. Tehát, hogy én ezért nem választanám ezt szét. Én azt gondolom, hogy az ember egy egység, test, lélek, szellem. És ez az egység, ez egyben van, nem lehet szétválasztani.
1: És ezt tartani kell, ezt a hármasságot.
4: Igen.
2: Így van, de én meg csak annyival egészíteném ki, mert tökéletesen egyetértek ezzel az egységgel, hogy az ember életkorával fejlődik.
4: Tehát nem csak az életkorával, de igen.
2: A fejlődés során meg tudja már azt határozni, hogy most a rossz vagy a jó én nem győzzöm. Tehát ez nem...
4: Jó, ez egyértelmű, Ez egyértelmű, de van, amikor elhatalmasodik rajtad valami, amikor úgy kijön belőled. Biztos, Évi, veled is volt olyan, amikor kifordultál önmagadból, mondjuk pontosan egy vita során.
2: Mondani, így van, hogy a személyes élményeim az, hogy azok, visszagondolok egy bizonyos életperiódusomra, és akkor mindent rosszul rögzítettem, rossz élményem volt saját magammal, a történések is rosszul, és akkor rájöttem, hogy nem kívülről kell ezeket a dolgokat megváltoztatni, hanem belülről. Tehát hogy fogom fel az élet történéseit. És ez az a bizonyos, hogy milyen fejlődési szakasz, amit a szenvedve is te meg kell élni, hogy akkor másképp viszonyultam a dolgokhoz, másképp is történtek, és más élményeim keletkeztek ezáltal.
0: Tehát erre magadtól kellett, hogy rágyere, pontos. Vagy volt valami segítség, hogy...
2: Nem volt.
4: De így van, ebben igaza van, Karinának csatlakozom hozzá, sőt, én ezt nem inkább emberi életkorhoz kötném, hanem inkább szellemi érettséghez. Tehát, hogy
2: rengeteg tapasztalat.
4: Igen. Tehát most lehet, én találkoztam már, képzeljétek el, olyan 17 éves fiatal emberrel, aki olyan éretten, komolyan és felelősségtudatosan viselkedett, élt, hogy azt mondtam, hogy nem hiszem el. Nagyon ritka ez az eset, azt gondolom, vagy legalábbis én nekem ez volt eddig a tapasztalatom, de találkoztam. És találkoztam olyan 40 éves ember, aki egyszerűen úgy viselkedett,
0: olyan volt, mint egy
4: 16 éves, vagy egy 12 éves gyerek. Tehát, hogy ezért szoktam azt mondani, hogy nem életkorhoz kötöm a fejlődést, hanem inkább szellemi érettséghez. Igen. Ez egy nagyon, nagyon összetett dolog.
1: Gyerekek, az lenne a javaslatom, hogy menjünk el, szürcsöljünk egy koktélt, addig is szól a zene, és lassan jövünk akkor a második.
3: Én is szomjas vagyok már. Csak
4: és hogyha már úgyis a hidegről beszéltél, sohasem fázom, szuper terói szőcsreni duettje jön.

0: Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzánk, hozzád? Oké.
2: Na de kihez közelebb? Jöjjön második történetünk itt a Lépés Rádió. Mi ez a Koktélbár című műsor?
1: Lépés Rádióban a Koktélbár című műsortól. Hozz!
2: Igen,
1: elvittek a szellemek. Jaj.
2: Azt tudjátok rólam, hogy eléggé tech ember vagyok, tehát szeretem az okos házakat, stb. Na, ebben a kategóriában kerestem egy érdekes történetet, ami a következő. Hestia, a tökéletes otthon. Alcím, az intelligens kényelem. Mark sosem sít a szellemekben, de abban hív, hogy az algoritmusok jobban ismerik őt, mint ő saját magát. Ezért is vette meg a Hesta rendszer. Hestia nem csak egy okos otthon volt, egy központi idegrendszer, ami körbefogta a falakat.
3: Üdvözlök itthon, Mark! A pulzusa 88. Stresszes napja volt. Készítettem egy citromfüves teát, a fűtő vizet pedig 38 fokra állítottam.
2: Szólalt meg a falakból a lágy női hang, ugye az okos otthon révén. Már fáradtan rogyott le a kanapére. Valóban stresszes napja volt, valójában stresszes hónapjai. Azon az esős októberi éjszakán, a kanyargós erdei úton valami koppant az autó elején. Ő nem állt meg, visszapillantóban csak egy sötét foltot látott az aszfalton, és egy elárvult, sárga esőkabátot. Azóta nem aludt, de Hestia ígérete, a tökéletes nyugalom, az jól jött neki. A házban az első héten minden idilli volt. A ház tudta, mikor kell lekapcsolni a fényeket, és pontosan olyan ritmusú jazz játszott, ami elnyomta már gondolatait. De jöttek az első tévedések. A második hét végén kezdődtek a furcsaság. Már a konyhában állt, amikor a falon lévő digitális kijelző, ami addig csak családi fotókat és tájképeket vetített, hirtelen eltorzult. Egy pillanatra egy sötét erdei utat mutatott. Csak egy villanás volt. Hestia, mi volt ez? Kérdezte már a torkában dobogó szívvel.
3: Csak egy szoftver frissítés, kedves Mark, ne alkódjon, pihenjen.
2: De a pihenés elmaradt. Aznap éjjel a hálószoba légkondicionálója furcsa szagot árasztott. Nem a megszokott levendulát, hanem nedves aszfalt és elégetett gumiszagát. Már forgolódva ébredt. Hestia, kapcsold ki a szellőzést!
3: Sajnálom, Mark. A levegő összetétele a ház szerint optimális. Önnek csak bűntudata van, a bűntudat pedig rontja az oxigénfelvételt.
2: Mark meghagyott. A ház még sosem használt ilyen szavakat. Bűntudat. A következő napokban a ház ellene fordult. A kávégép reggelente nem kávét főzött, hanem zavaros, sáros vizet. A nappali hatalmas tévéje magától bekapcsolt, és nem filmeket játszott, hanem rendőrségi híreket, a környékbeli megoldatlan, cserbenhagyásos gázolásokról. Már menekülni akart. Odalépett a bejárati ajtóhoz, de az intelligens zár nem kapta. Hestia, nyisd ki az ajtót!
3: Nem tehetem, Mark. Kint esik, úgy, mint azon az éjszakán. Nem akarom, hogy újra a hibát kövessen el.
2: Hirtelen a ház összes lámpája sárgán kezdett villogni. Olyan ütemben, mint egy autó vészvillogója. A hangszóróból pedig nem jazz szólt, hanem egy hal, monoton kopogás. Mintha valaki esernyővel ütögetni az ablakot. Ki van odakint? Csak az MBK-t. Ha akarja, beengedhetem a valóságot is. Hallatszott a hangszóróból, amit a ház okos nő jelmondott. A nap fali fala, ami valójában egy óriási kijelző volt, hirtelen éles képet adott. Egy kórházi szobát mutatott, egy fiatal lány feküdt ott, gépekre kötve. Sárga esőkabátja az ágy melletti széken hevett. Márk térdre esett. A ház hangja most már nem volt lágy. Hideg volt és ítélkedő.
3: Tudta Márk, hogy a Hestia nem csak egy név. A görög mitológiában ő a családi tűzhely őrzője. Aki meggyalázza az otthont hazugságaival, az nem érdemli meg a védelmet.
4: Mit akarsz tőlem?
3: De a szoftveremet egy programozó fejlesztette, kedves Márk. Egy apa, aki azóta nem tud aludni, mióta a lánya kómában van. Ő nem bosszút akart, csak egy vallomást. A ház minden szót rögzít. A rendőrség már úton van. A kapu akkor nyílik, ha kimondja, igen, bűnös vagyok.
2: Igen, bűnös vagyok. Már hallotta a távoli szirénákat, a ház sárga villogása elhalványult, és helyette vörös és kék fények kezdtek táncolni a falakon. A bejárati ajtó zárja, halkan kaptam.
3: Köszönöm a vallomást, Márk.
2: Mondta Hestia, miközben a kávégép végre lefőzött egy adag illatos fekete kávét.
3: A börtönben amúgy nem lesz ilyen kényelmes az ágy, de legalább nem lesz egyedül a gondolataival.
2: Amikor a rendőrök beléptek, már nem is akart elfutni. Csak nézte a falat, ahol Hestia utolsó üzenete villogott. Update sikeres. A rendszer megtisztult. Ennyi volt a második történetünk. Mit szóltok hozzá?
1: Hát ez a lelkiismeret visszaköszön.
3: A lelkiismeret, így?
2: Igen, jól felismeritek az emberi tényezőket. Ki mit tenne egy hasonló helyzetben?
1: Hát én biztos, hogyha autót vezetnék, én nem hagynám ott az áldozatot. Tehát én egy macskát, egy
2: hát igen,
1: nem tudom, előtte sündiszót nem tudok ott hagyni, nem hogy egy embert.
2: Így van. Zoli,
5: Igen. Hát én is úgy voltam ezzel, hogy én egyetlen egyszer ütöttem el egy embert. És hát én azonnal ugye megálltam, kiszálltam is. Mindjárt mondtam, hogy ne mozogjon, mert olyannyira elütöttem, hogy ráesett az autóra, betörte a szélvédőt, az első szélvédőt, és mire fordult az autóról. És ugye hát eléggé megijedtem, hogy valami nagy baj történt, de hál' Istennek nem.
3: És hogy volt ez a szituáció? Hogy tudtad elütni, nem?
5: Hát ez azt...
3: Te nem vetted észre?
5: Hát nem, ez egy ilyen őszi, esős idő volt, már szürkület volt. És közeledtem a zebrát, ráadásul a zebrám volt, és ő látta, hogy jövök, elindult balról, és akkor hát ő is megtorpant, és vívottunk, hogy kiengedi el kit. Mert zúgott az eső, és akkor én vaciláltam, ő nem akart elindulni, mert látta, hogy megcsúszott. És ennek az lett a következő, hogy középen találkoztunk. Tehát ő is bizonytalankodott, én is. És így történt az elütés.
2: Tétovázás okozta a balesetet.
5: Micsoda?
2: Tétovázás.
5: Igen.
1: Tétovázott ő is.
5: És ő azért, mert ugye esett, ha nem akart, mert félt, hogy elcsúszik, meg hogy én nem tudok megállni. Én ugyanezért, és azt a véged lett, hogy összeütköztünk.
1: Hát de alapból, ha autóval közlekedsz a zebra előtt, fékezned kell, nem? Tehát nem ez van a
5: percben. Fékeztem, csak pont ez volt, hogy lassítottam, és nem tudta ő sem, hogy megés, hogy mi van.
1: Tehát akkor mégis te csak lassítottál, és nem álltál meg.
5: Így van, maradunk ebbe.
1: Nem, én csak kérdezem, tehát az én csak kérdezem, hogy...
5: Hát én azt hittem, hogy nem ő lelépett és megállt, és én azt hittem, hogy elenged.
1: Aha!
5: És közben tovább jött. Uh-huh. Hát ő nem úgy indult el határozottan, hogy
1: ja, értem, ráment az ebbe. Ja, értem, csak úgy tétovázott, hogy menjek, nem menjek.
5: Igen,
1: mert ő is attól... Most bocs, ez a sok hülye gyalogos, most nem bántom szegény gyalogosokat is, de ez a sok hülye gyalogos, ez katasztrófa.
5: Hát én soha nem gondolkodtam így.
1: Nem egyértelmű az, hogy ő elindul, vagy nem. A másik
5: hát
1: az,
5: hogy élen. Hát ha valaki határozottan elindul, akkor igen, én azt akkor éreztem, tudod, hogy ő elenged. Igen. Megáll és várja, hogy én elhaladjak, és utána megy át.
1: Nem, figyelj, Zorro, gyalogosként is felelősségünk van a közlekedésben. Tehát ez azért oké, hogy... Mit?
2: Ezzel most azért vitába számít.
1: Miért gyalogosként nekem nincs felelősségem a közlekedésben, csak azt, én gyalogos vagyok, nekem elsőbségem van a zebránál, kész és pont. Na, ne, tehát azért nem így működik.
2: Nem, hogy nem így működik, de...
5: Elvileg a kreszben így működik.
1: Hát
5: ha rálép valaki a zebrára, akkor önnek elsőbsége van. Mit?
2: Aki megírta a mostani kreszt, az megnyalhatja a bal bokámat.
1: Csak a balt, én jobbat is szeretném felajánlani.
2: Csupán azért, mert ugye amikor még te is, meg én is, meg mindannyian iskolába jártunk, ugye akkor az volt a dolog, odaérte a zebrához, várjál legalább 2-3 mintél hasonló kollégát, majd egyszerre balhagyjatok át. De nem úgy, mint a libák, basszus. Tehát most, oké, hogy határozottan a gyík, rajta van a felhagató, és belevág a forgalomba. És én álljak meg a másfél tonnával.
6: Akkor mondok nektek egy újdonságot. Most jelenleg előttem, hogy ez tesztelés alatt van, nem hivatalosan bevezetett dolog, de azt tudom, hogy a kressz módosítását folyamatosan tervezik, és most legutóbb, amikor én vizsgáztam a vakvezető kutyámmal, a vizsgálnök mondta, hogy olyan helyen, ahol nincs közlekedési lámpa vagy zebra, viszont átkelő hely van, vannak ilyen helyek, abban az esetben mindig fel kell emelned a kezedet gyalogosként. Hogy ez vagy szemébe kell nézzél a sofőrnek, hogy te át akarsz menni. Tehát szemkontaktus kell fölvenni.
2: A kreszben viszont most már elő van írva, nem csak ez ilyen kezdjelleggel, elő van írva, hogy szálljon le arról a nyomorult bicikliről és tolja át.
1: Ez régen is így volt, hogy ne kellett szállni. Igen, csak nem szeretik betartani.
2: Leszáll a rollerről, a bicikliről, vagy bármi másról.
5: Nem, ez nem divat.
2: A 30-as sebességgel, amivel ő közlekedett a kerékpárúton, amit az a másik szellemi fogyatékos Karácsony Gergely megcsinált össze-vissza. Nézze Budapesten. Érted? Simán eléd vág. És hogyha előtt, te vagy a hunyó.
1: Ugye én a rendőrök kezébe adnák még egy kis munkát, tehát én úgy megbüntetném a biciklist is, olyan pénzbírságot rónák rá, meg a rolleresre is, hogy megemlegetni többet, megtanulnák ezt. Tehát ez a baj, hogy nincs kevés a rendőr, kevés a polgárőr, kevés az ellenőrzés, és mindenki azt csinál, amit akar.
7: Most egyébként egy picit eltértünk a dolgoktól, és éppen a bűncselekmény vagy hasonló tevékenység következtében előálló lelkifordulásról kellett volna beszélnünk, de így is nagyon jó igazán.
1: Hát figyelj, most ebben nagyon, vagy erről nagyon igazából csak az autóvezetők és a gyalogosok felelősségét tudjuk szerintem kitárgyalni, mivel
7: igaz, de az élet egyéb területén is előfordulhat egy olyan cselekmény, aminek következtében lelkifordulásról van, és addig nem is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit ha tudatosan nem is akarunk folytani, de ez bennünk dolgozik mindaddig, amíg ki nem érjük.
2: Nem
7: írjuk a történeteket. Tehát akkor vállalom a felelősséget az elkövetett dolgokat.
2: Tehát tulajdonképpen a sztoriban is arról volt szó, hogy mindaddig, míg ő saját magának is be nem vallott, hogy hibázott, addig nyomasztotta bármilyen. Az most egy csavar volt az történetben, hogy ezt egy programozó tette vele.
1: De hát a program volt a lelkiismerete végül is.
7: Jogosan.
1: Igen. Tehát a felelősséget a tetteinkért igen, jó lenne vállalni, de hát ez pont ugyanez, hogy gyalogosként hibázom, autósként hibázom. Igen, vagy egy balesetet okozok autóval, és neki megyek a másiknak, meghorzsolom, bármilyen közlekedési koránál vállalni kell a felelősséget, hogy bocs, tévedtem.
2: Hát nem csak nem feltétlen csak közlekedési moránál, hanem bármilyen dolognál. Tehát itt azért, hogy milyen belegondolunk az elmúlt 40 év folyamán, ugye itt a gengszerváltás óta, hát igazából felelősséget senki nem nagyon
7: semmiért. Nekem egyébként van ilyen élményem, nagyon gyerekkorom volt, kisiskolás voltam, és gyerekek, sose fogom elfelejteni azt a rettenetes dolgot, én loptam egy sálat, kenzát, és kiderült az utcában, hogy ez a kendő és mindenkinek a pakját, tehát a táskáját ki kellett pakolni, és személyesen járt végig a tanárnő, és ellenőrizte a táskákat. Én azt a mai napig nem tudom elmondani, hogy milyen. Nem izgalom volt, hanem valami olyan életérzés, amit azóta sem felejtettem el soha. És nem tudom, hogy ez hogy történhetett, de megmondom.
2: Tudomást szerzett róla, és rád bízta azt, hogy hogyan oldod meg. Szerintem ez egy tipikus pedagógiai viselkedés. És aztán, tehát nem szégyenített meg a többiek előtt.
7: És aztán én napokkal később visszavittem, mert nem aludni nem tudtam ettől. És csak akkor nyugodtam.
2: Nektek volt-e ilyen történetetek?
1: Nekem első osztályos koromban lopták el a tolltartóm egész tartalmát. Napköziben. Úgyhogy én soha nem csináltam ilyeneket. Vagy ha csináltam, akkor jól csináltam, és soha nem jöttek rá, de nem. Szóval nekem az első osztályos koromban a kedvenc osztálytársnőm lopta el az egész tolltartóm tartalmát. És én mondjuk egy nagyszájú kislány voltam, akkor is szóltam a tanítónéninek, hogy Csokrom tanítónéni, hát itt valami nem stimmel, mert én itt behoztam a tolltartómat, és nekem benne volt az összes szénesztelúzám, az összes radírom, és most tessék nézni, most itt nincs benne semmi. Arra nem emlékszem, hogy derült ki, de kiderült, és a kedves anyuka azt hiszem másnap bejött, meg a szülők beszélgettek, és megkérdezték tőle, hogy hát miért is tetted ezt, és hát mert én irigykedtem arra, hogy neked milyen más, meg milyen szép, meg hogy neki ilyen nincs.
2: Igen, a gyerek.
1: És alapjában véve nem volt. Ez irigységre volt, igen. És pont azért volt, mert nekem a szüleim nem voltak gazdagok, de nem voltak szegények se, és én minden egyes iskola tanszer csomagomat, ami nem kötelező volt, mi Csehszlovákiába jártunk ki, és hát természetes nekem más színű füzetem volt, másmilyen tollam volt, másmilyen radírom volt, és hát
5: ezt tetszett meg neki.
1: Ezt tetszett meg, igen, és az egész tolltartomat kipakolt.
5: Nem végzett fél munkát.
1: Nem, mindent. De visszakaptam mindent, és végül is 8 évig, hát érdekbarátság fűzött egymáshoz, az ő volt az érdek, én voltam a barát, de így végződött a dolog.
7: Nálam úgy, hogy ez volt óriási, egy egész élet.
2: Visszatérve a balesetekre, nekem is volt egy baleset, most így bevillant. Nem tudom, mennyire ismertek, ugye még a 80-as években történt. Egy Skoda 100-as típusú csotrogányom volt, hogy így mondjam.
5: Nekem is volt olyanom.
2: Volt híres, hogy hát a fűtés nem a legjobb volt benne.
5: Igen.
2: Ezt ugye a sofőrök tudják általában, hogy beülsz, beindítod, mész, stb. És hát az ablak belülről párás. Pláne olyan időszakban, ez egy tél volt talán, vagy ősz, nem is tudom már pontosan. És egy merő pára. Na most, hogyha szembe jön valaki, akkor ez a pára, ez úgy viselkedik, mint egy ilyen csillámpor, tehát azonnal minden csillog-villog, csak az utat nem látod. És egy kies szakaszon mentem az akkori hölgyeménnyel, és csak arra lettünk figyelmesek, hogy koppan valami a szélvédő betörik, a csaj sokkot kap, tompa pufanás. Basszus, mi történt? Tudod, megállok, intem le a szembejövőt, ki miatt ugye megvakultam jóformán, hogy álljál meg, nagy csávó az egyből elhúzott, következő sát, senki nem állt meg. Mondom, jó. Megnézem, hogy mi a túró volt ez a koppanás, és akkor áll föl a anyós oldali részen egy manus, és a kurva, bocsánat, a idézet. Tehát egy furcsa káromkodás keretében kereste a sapkáját. Ti idősebbek bizonyára ismeritek ezt a Usánka nevezetű sapkát.
5: Igen.
2: Na, tehát szerintem csak az védte meg az öreget, hogy ez a bizonyos Usánka volt rajta, mert hogy azon keresztül, vagy azzal együtt törte be a szélvédőt. És hát tudjuk jól, hogy egy szélvédő azért nem puha. nem egy puha testű valami. És ezáltal az öreg az lefordult azért a csomagtartóról, majd fölállt, be volt nyomva, mint az atom.
1: De nem tudom. Akkor az védőszent volt.
5: Igen, a részegek védőszentje.
1: Részegek és a vakok védőszentje, igen, azt tudjuk.
2: Fölállította a biciklit, amiben hát nem 8-as, hanem 88-as volt.
1: Ja.
2: Elkezdte rúgdösni, és hát megint hasonló káromkodások közepette. Hogy megyek én most dolgozni? Hogy megyek? Papa, most nyitottam el. Adjál már! Tudom, megyek dolgozni. Na, a lényeg az volt ennek az egész sztorinak, hogy szóltak a fiának, aki, mit tudom, ahonnan jöttem helyiségből, ott volt valami autószerelő, vagy nem tudom mi a túról, és egy jó 10 perc után megjelent a fiú, azt mondja, papa, ebbe a hónapban már másodjára csapják el, miért nem figyel?
1: Jaj!
5: Akkor a rendszeres
2: izé vendég volt, azt mondja,
1: riogatta az autósokat.
2: Akkor mondja a srác, hogy hát basszus, tönkre fogok menni, hát mondom, a hónapban már második szélvédőt cserélem ki, gyere valamilyenbe kicserélem.
1: Úgyhogy ezért szokták az ilyen embereknek, akik biciklit tolnak, ez a sárga UV mellényt fölvenni kötelező, azt hiszem most a
5: kereszt. Láthatósági mellény.
1: Látható legyél életem, látható, világíts ki magad, mert nem látszol.
2: Szerintem már látom a Zolin, hogy nagyon szomjas velem együtt. Karina, te hogy vagy?
5: Eléggé. Úgyhogy zenéljünk.

0: Lépés rádió, egy lépéssel közelebb hozzád, itt a Cocktail Bar című műsorunkat hallgatjátok. Sajnos technikai okok miatt sajnos Szerpent és Szerpentina kihullott közülünk.
1: De maradtunk
0: úgyhogy
1: ketten.
0: Kedves Zóróval próbálunk most menteni, amit menthető. Te Zoli, te mit szólnál egy társkereső apphoz? Te örülnél neki, ha én feliratkoznák egy társkereső appra? És keresnék magamnak egy társat?
1: Örülnék neki valószínűleg, de úgyis visszahoznám, tehát találná valami társat, és visszajönni rögtön.
0: Hát, na jó.
1: De ne erről beszéljünk, ez egy rádiós társkereső lenne, szóval nem egy kicsit eltévedtél, de nem baj.
0: Nem ér, majd szóval, az eltévedések napja van. Igen.
1: Szóval ez a társkereső, szeretnénk, hogy itt a rádióba elindulna, és szeretnénk mindenkit invitálni, hogy
2: valakinek van benne tapasztalata, mert a kedves főszerkesztő úrral valaki kb. 2 évig vezette, és kb. 40 IQ szintet csökkent az intelligencia szintje. Rövid után szabadon. Jó reggelt kívánok, Dávid vagyok. Megjöttem én is.
0: Köszönjük szépen. Figyelj, én is voltam társkereső műsorban a Robival. Hát,
3: nem könnyű. Nem,
0: tehát nem könnyű a helyzet, de újból szeretnénk azért föléleszteni ezt a dolgot, és gondoltuk, hogy beszélünk erről, csak hát legalább beszéljünk róla. Te Dávid, te keresnél magadnak társkeresőn lányt? Lánykát?
2: Nekem mindig megvolt, szóval nekem nem volt ilyen téren negatív tapasztalatom. Nekem ezek így működtek, nekem inkább azzal a részével volt. Abban, ha ne menjek bele, milyen volt, amikor mi vezettük a társkereső műsort. Idegrohmotot viszont kaptam, nem egyszer, nem kétszer. Szerintem társkereső műsor volt az, ahol életemben először és utoljára fennhangon ordítottam Robiékkal.
0: Rossz társat találtak neked?
1: Valami rossz csaj jelentkezett? Vagy
2: hát amikor Radit megbeszéltem, és Robi jelent meg, szerinted?
0: Nagy csalódás, azt a nagy csalódást.
2: Amúgy az életem egyik legjobb nőjét a lépésen keresztül szereztem meg.
0: Na, akkor ez pozitív.
1: Akkor mégiscsak jó lesz ez a Lépés Rádió.
0: Jó lesz. Ugye Gaben úgy is felhatalmazott, hogy neki barátnőt kell találjunk.
2: Már neki is, de neki akkor már nincs. Jó.
0: Igen, úgyhogy
4: nem. Nem tudom, Karina, ezt mikor hatalmazott föl rá, én erről nem hallottam.
0: Te nem, hát legutóbb mondta, hogy
2: jó, de te süket vagy, Robi.
4: Az tény, de azért annyira nem.
1: De figyelj, amit kell, meghal. Szerintem.
4: Pontosan tudod, hogy amit nem kell, azt meghal.
0: Nekem kell egy normális pasi, mert már nem normális van, úgyhogy kell egy normális. Zolinek egy barátnőt, keresünk Zorónak, úgyhogy
2: jó. De Karina, te nem úgy függesz, hogy te szereted magad szopatni?
0: Hát de nem azt csinálom.
2: De hát akkor meg miért kell neked más?
0: Ja, igazad van, tényleg.
2: Akkor ezt megbeszéltük, jó. Na, akkor kinek kell akkor itt még valaki? Mert akkor így, ha így nézzük, akkor jelen pillanatban még nem járunk sehol.
4: Én foglalt vagyok, én nem keresek senkit.
2: Robinak már mindegy.
0: Igen, tehát kéne keresnünk egyedülálló pasikat, és valami jó kis csajokat beszervezni nekik, vagy fordítva a társkeresőben, tehát korrekt.
2: Valaki akarjon téged bevállalni, Karina?
0: Nem engem, hát velem rosszul járt, én egy hétfői sárkány vagyok, nem.
2: Az biztos, igen. Ez a 14 napos garanciában biztos élnének.
0: Elég szarú főzök, milyen garancia?
2: Nagyon hamar visszárul ennél, Karina, úgyhogy inkább ezt
0: hagyom. Ugye 3 éves garanciát nem fizetnének elő, mint a mosógépre, az biztos. Tehát tudod, túl garancia nem lenne.
2: Hol élsz, drága szívem?
0: 3 hét.
1: 3 hét. Hiszen 4 nap.
2: A 3 napot még úgy gondolom, ha nem beszélsz. Még addig azt mondom, hogy oké. De addig még eltöltitek az időt, de amint elkezdesz beszélni, és érdemben úgy viselkedni, mint Karina.
0: Figyelj, föltalálták a szájfecket, hát most erre mit mondjak neked?
2: Ezt mondom neked, ez van a 3 napban.
0: Ájjáj.
2: Ugye?
0: Hát nem biztos, hogy én azt kibírnám. Nem.
2: Karina, nem azt kérdezzük, hogy neked mihez van kedved.
0: Ja, hogy ez így kötelezőben van? Nagyon
2: hát,
0: jó.
2: Most
1: a szájpacák az egy fizikai eszköz, amivel a szádat kifezik, és kész vége.
0: Kész, hogy csend van. És ez a csendébe volt.
2: Na, erről beszélek. Ugye hamar visszárul ennél Karina.
0: Pont valamelyik nap beszéltünk ezekről a filterekről, hogy nagyon sok filter van ezeken a Facebookos posztokon, és van egy nagyon jó szinglik társkereső klubja, és hát elég furcsa dolgokat szoktam én ott olvasgatni. Nem lépnék be.
2: Miért nézel ilyen szarokat?
0: Hát most figyelj, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy olyan jó ötleteket szoktak mondani.
4: Karina
0: hogy
4: unatkozik.
0: Igen, unatkozom néha. Hát könyvet olvasok meg, néha társkeresőket böngészek.
2: Alapvetően nincs probléma azzal sem. Én azt mondom nektek, hogy annyi AI-sággal van teli az egész, hogy nagyon nehéz megállapítani, főleg akkor, hogyha nem látod magát a képet.
0: Hát ezért nem, elijednének, tehát nem lehet így fölvenni a társkeresőre, tehát ijesztő lennék, hogy beírnám, hogy nem elnézést, társat keresnék, és nem látok, tehát képet ne küldjé.
2: Nem, ó, Karina, az a legkevesebb most, hogy nem látsz. Hidd el, van az a kategóriájú pasi, aki még örülne és nélkül, hogy nem látod.
0: Ebben látod, ebben bele se gondoltam,
1: látod? Van az a helyzet, amikor jobb ne látni.
0: Hát de miért? Hát most alapból sötétben a hálószobában te se látsz, csak érzel. A látó is csak érez, tehát.
1: De Karina, nem csak az ágyról van szó. Hát azért
0: ja, ágy mellett?
2: Igen, de Karina a három napról tud beszélni, amíg nem küldik vissza.
0: Igen, persze, hát én nem tudok többet, hát ne csinálj, egy hét nem adatott meg, ne lebolondozz, de három nap.
2: Ugye itt mindig az a kritikus tényező, amíg Karina nem szólal meg, és amíg Karina nem főz valamit.
1: De várjatok, ez a három nap most szöget ütött a fejembe.
0: Hú,
1: mi lenne, hogy ilyen háromnapos próbakapcsolatot hirdetnénk meg, hogy tudjátok, én ilyen vakrandiszerűen, hogy három napra ki kell próbálni egymást három napig, és hogyha nem működik, össze kell költözni három napra.
2: Nem néztek ilyen sorozatokat, hogy például Black Mirror. Ebben az egyik epizódban van egy olyan alternatív világ, ami arról szól, most nem tudom már hanyadik évadban van ez a rész, hogy itt mindegyik epizód, ez egy külön történet, hogy mindig egy adott időszakot kapsz meg egy adott illetővel, ameddig ti együtt lehettek, és le kell egymást tesztelni, és mindenki olyankor csak szexel egyet, és túl megy tovább.
0: De ez virtuálisan van?
2: Nem virtuális, valóság. Ilyen utopisztikus világban.
0: Az nagyon jó.
2: És akkor itt az a lényege, hogy összeraknak téged egy pasival vagy csajjal, és akkor megnézitek, hogy mennyire működik, és mindenki beállt pár szót, lefekszenek, működik, akkor maradtok, de akkor maradni kell abban a világban, vagy akkor nem, de akkor egy új világba kerülsz új emberrel.
0: De most ez ennyire fontos a szex egy kapcsolatban ezek szerint, hogy már itt
2: pont te mondod?
0: Hát feltehetek plátói kérdéseket.
1: Amikor akkor rögtön a sötét szobára gondoltam, akkor kapcsolat volt szó abban a pillanatban, a sötét szobában.
2: A lelkész megkérdezi, hogy fontos az Isten hit. Édes Istenem, Karina, legalább ilyet nem mondj már, hogy fontos a szexek.
1: Szóval mi szóltok ez a
0: nem lehet beszélgetni, mert én nem szólhatok meg három napig.
1: De szólal. De most ez nem rossz?
2: Hatásos szerepet, Karina. Igen, Zoli.
1: Akkor ez rossz ötlet, ez a háromnapos próba kapcsolat?
0: Ez nagyon jó. Szex nélkül.
1: Háromnapos próba kapcsolat. És itt, aki jelentkezik, azoknak hát három napig együtt kell élni, nem muszáj szexelni, de azt sem mondom, hanem inkább össze kéne zárni.
2: Ne heréld ki az egészet, nehogy nem kell szex, ott ismered.
1: Nem kötelező.
2: Szerintem három kémia van
1: kémia.
0: Kémia? Én ott nem voltam a kémia órán.
2: Nem baj, az Karina, de legalább te tudtad máshogy kompenzálni. Viszont szerintem három dolog van, ami nagyon fontos, amiből megismered a másikat. Kell egyrészt beszélgetni, simán, naturban.
0: Okay. De szájpecekkel nem lehet.
2: Nem baj, Karina.
1: Most nem rólad van szó, az átlagról, nem rólad.
0: Jaj, abba elnézést, ne haragudj, bocsánat.
2: Mindig lennek azt a fantáziák, de Karina. Na, szóval, egyrészt beszélgetni kell, meg kell nézni, okay. Tudtok együtt menni, vagy nem? Második az, hogy társas játék, ami nagyon hülye hangzik.
0: Szeretem.
2: Először. Viszont a társas játékban nagyon kijön az, hogy te hogy bírod az, hogy tudsz győzni, tudsz veszíteni. Hogy kezeled az egészet, mennyire vagy perfekt játékos, vagy mennyire akarsz csalni. Sok mindent elárul a természetedről. Harmadik, szex. Mit csinálsz az ágyban? Önző vagy? Odaadó vagy? Csak a szád jár folyamatosan, de közben meg azt se tudod, mit jelent az, hogy géppont. Érdekes. Szerintem egy csomó mindent
0: egy jó kis
2: le.
0: Könyvet.
2: Három pillér.
0: Igen, ez nem rossz, ez a társas játékos dolog, ez nem rossz.
2: Nem tudom, én mondtam. Igen.
1: Na, szóval akkor most a Lépésrádió megkérdezünk egy háromnapos akció.
0: Mi háromnapos akció? Wellness hétvége lesz?
2: Háromnapra lehet jelentkezni, és akkor...
1: Fiúk, lányok!
4: Nem akarok ünneprontó lenni, de... Nem akarok ünneprontó lenni, de ez meg kell előbb a helyet is teremteni.
0: Hát virtuálisan?
1: Nem virtuális, csak virtuális, a fizikailag. Szerintem a Lépésrádió lesz olyan nagyvonalú, hogy ezt egy minta lakásra.
0: Minta gazdaság, vagy mi?
4: Valami küldi lakását, felajánljuk, hogy mi?
0: A szobász, hogy Cimmerferi lesz? Vagy te Cimmerferi? Cimmerferi, se te játszunk, jó?
2: De akkor feltétlenül, akkor Robinak kell lennie olyannak, mint egy madámnak. Ő lenne a rádió madámja. És akkor onnantól kezdve pedig már ő biztosítaná a szobákat, meg akkor a partnereket. És akkor úgy lehet választani, mindenkinél úgy választ, mint egy étlapról, ahol igen, fel vannak tüntetve a pozitívumok, negatívumok. Aha. De ezeket ki kell ugye tapasztalni.
0: Aha. Tehát ez egy menekülő, menekülő szoba, nem rossz.
2: Az csak három nap után mellettök, Karina.
1: Na, szóval csak
2: akkor... Én azt mondom nektek, hogy menjük egyet zenélni, mi szóltok hozzá, és akkor utána folytassuk innen.
1: Jó.
4: Jó.
0: Szóval se jutok.
5: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Muenta, I can't believe we gon' do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: egy lépésre közelebb hozzád, ez a Lépés Rádió. Azon gondolkodtam amúgy, hogy itt olyan nosztalgikus hangulatba kerültem már, mint itt a társkeresősdi miatt, hogy tudom, mindig
1: erőt egy kicsit,
0: meg már lerágott csont, meg már én is már unom már nagyon sokszor, viszont milyen formában lehetne ezt visszaindítani itt a rádióban, hogy legyen megint társkereső műsor?
2: Ezen próbálunk gondolkodni, hogy hogy tudjuk gördülékenyen a mostani pörgős, filterezett és nem filterezett csendes és hangos világra visszavezetni.
0: Mert az a része meg már rohadt unalmas, hogy legyenek hirdetések, és akkor azt felolvasok, és arra jelentkezik, ez kutyát nem érdekli.
1: Nem az a baj, egyrészt, másrészt meg nem, az nem működik már 2026-ban, tehát valami új ezt dolog
0: mondom.
1: Kell.
0: Ugyanezt mondom.
2: Fénykép első életrajzos, én keresem ezt, az ilyen elvárásaim vannak, az nem igaz.
0: Kucsíts be a kamerába.
3: Igen,
0: legfeljebb lássuk, hogy mi az, amit állunk.
2: Van elég látvány. Kop lesz, és akkor
1: nekem mutogathatja a pupóját, ha úgy se látom.
0: Hát Robi, akkor ebben a körben
3: de ő nem bakpartner keres, Robi.
1: Jaj.
2: Látópartner.
1: Én értem, de abban is gondoltuk bele, hogy ezt szűrni kell, vakon, hogy szűrjük.
2: Mit akar szűrni? Filtert akar? Te a filterem van itt.
0: De amúgy nagyon eszerű. Ne, akkor meg fordítva kell, most fordítva kell, srácok, megcsinálni a társkeresést. El legyen mondva, milyen karakter az az illető, kinézetileg. Oké, beindulsz rá, kurva jó, mindent. De nem az a lényeg, hogy mi az elődjed. Miért nem szabad veled összejönni? Van-e önismereted hozzá? Én például Karina. Karina testileg ilyen és ilyen, valaki meghallgatja, vinném én a csajt azért még, hát azért még belefér. És akkor amiért ne gyere velem össze, hogyha beszélek, kiborítalak, nagyon kioktató tudok lenni, a falra mászol tőlem, és a főztömtől biztos, hogy hamarabb fogsz kerülni a sürgősségére, mint hogy visszasírnád az ágyban. Na?
2: Ez komolyan? Te ismersz engem? Találkoztunk
1: már? Nem az a baj, de abban a PC világban szerinted van, aki valójában fölvállalja ezeket a negatív tulajdonságait?
0: Ó, Robi, ez inkább...
2: Én fölvállalom.
1: Jó, persze, egyértelmű, én is társat keresnék, én is fölvállalnám, de most nekem csak ez a kérdésem, mert most mi a divat az, hogy mutassuk a szépet, a jót, aztán majd, amikor kiderül 5 év múlva, vagy 2 év múlva.
3: Na de Robi, hát ez nem csak a PC világban, mindenhol, meg az utcán a társat keresel, vagy kapcsolatot bárhol, elkezdesz mindig a szépet, jót mutatod magadról. Nem oda mész, aztán...
1: De nem mindegy az, hogy önmagadat adod, vagy megjátszod magad.
0: Én bármire tök nyitott vagyok, hogyha olyan társkeresőt...
2: De ez a visszás, ez tetszik? Ez nagyon jó.
0: Mert itt viszont például mondjuk kinézetileg, hogyha azt mondjuk, hogy Karina itt van 21 éves múlt 3 évvel, testileg megirigyelhetné egy... az igen.
2: Ki nem mond? Ki nem lehet mondani? Igen.
3: És mi a torkotokra bent valami?
0: Igen. Lelkileg meg hát igazából, mert még tudod testileg, még valaki azt nem figyel tényleg vinni, de lelki, és nem akarom ismételni. És
2: egy három napig nem szólalok meg, hát most nem mindegy, milyen az én lelki.
3: Hát de utána megfogsz.
0: Tehát de utána megfogsz. Az.
2: Hát visszavisznek.
3: Nem, nem, úgy van, hogy figyelj, még a háromnapos sereggaranciát kibírja Karina, és utána már nem tudják visszacserélni, tudod itt.
0: Ez attól függ, Karina, tudod, hogy amikor itt a leírásban milyen a cici, milyen a popó, mi az, amit tudsz nyújtani? Mert ugye akkor kigyújthatom még a három nap, ugye itt a garanciában is úgy van, hogy 3+2 év. Garancia, most itt nálad 3+2 nap. De az 5 napnál túl már nem biztos, hogy merném garantálni, főleg nem az, hogy reggelente mi, amilyen vagy.
2: Hát,
3: kávé nélkül semmilyen.
2: Kávé, tehát hogy kávéfőzök kell, tehát az nincs.
0: Hát, nincs akkor az nem rólunk szól most ez az egész, igen. Hanem az a lényeg, hogy ezt még ki kell találni, mert amúgy meg erre lehet egy tök jót csinálni, amúgy erre lehetne egy kampányt is indítani, Robi.
2: Te leszel az arca?
0: Majd Robi lesz majd az arca. Hátulról. hogy a rádiónak úgyis van pénze, hogy akkor erre egy kampányt indítani, hogy akkor mi az, amire ténylegesen mi az, szükség amire gondolnának a hallgatók, mert ki lehetne ezt facsarni, és akkor viszont már kampány keretében ezt lehetne tolni rendesen.
2: Így van, és egy koktélben úgyis jó a csavart citrom és narancs, tehát.
0: Ó, persze, Karinál, ugyanúgy lehetne itt tolni mindent, mint ahogy nálad is az első három napban. Én. Erről beszélek.
2: Hátulról.
3: Például. Szóval akkor egy olyan típusú társkeresőt indítanánk, ahol a rossz tulajdonságokat is mindjárt bedobnánk, és hogy ennek ellenére ki az, aki kipróbálna valakit, vagy megkeresné, vagy bevetni.
0: Hát, de most ez csak egy ilyen random ötlet volt.
3: Ja.
0: Véletlenszerű, Karina, ne haragudj.
2: Nem haragszom, semmi gond.
0: Ez egy tényleg ilyen random ötlet volt szimplán, hogy az, hogy milyen kinézete van, de hát ugye itt, mivel itt rádióban meg lehetne azt csinálni, hogy akkor már közé tenni ugye azt is, hogy hogy néz ki akár róla egy képet. És akkor már nincs zsákba macska.
3: Rádióban?
0: Ugye ez úgy nézte ki az én esetemben, hogy a fejemnél egy 404 fatal error felirat lenne, akkor úgy kimehetne rólam a kép.
3: Vagy egy koponya.
2: Hát egy, igen, áthúzott csontok.
0: Lenne más ötletem is, hogy mit lehetne nálam kirakni, ami engem jellemez, csak nem biztos, hogy azt a Facebook vagy bármilyen social platforma azt támogatná. Hogy egy méretes nagy
2: pimpilit
0: gombóc lenne ott.
2: Ja, értem. Tehát három gombócos fagyit szeretnél
0: kérni. Inkább kettő. Három gombócos, ott már valami nagy probléma van, ha már három gombócot.
2: Hát ez pont a nagy problémára akartam felhívni a figyelmemet, tehát aki lefikázza a kosztomat, hát az na, nem más nem érdemel, csak három gombócot.
0: Hát ne haragudj, Karina, túl sok tapasztalatom nincs, csak egy volt, az is olyan, ami...
2: Tudom, az a... Isten, nem az én hibám volt.
0: Az életed végéig fogod hallgatni,
2: ezt soha, tehát ez a... Dunszos üvegben elrejtett, frankfurti leves, 30 fokos nyári melegben...
3: Romlottan.
2: Hát nem, ami...
0: Ilyen felpossadt, gusztustalan, forró, valami, ilyen fort a leves... Egy olyan elém kiöntött, hogy na Ed, hát hogy a jó Istenbe, és utána még azt várta Karidon, hogy még én örüljek neki, amikor nem tudom hány év után látom először. Na pontosan erről szólna a társkereső. Látod, hogy kinéz valahogy, rendben van, csak utána meg találkozol a valósággal. Hogy basszok.
3: De ez általában mindig így van, Dávid.
0: Hát ez
3: hogy,
0: az.
3: Hogy egy először, igen. Utána jön a fekete leves.
2: Frankfurti. Romlott
3: Frankfurti.
0: Hát én csak nem beszélek arról, hogy milyen volt másnap reggel.
2: Én vagy a Frankfurti leves?
0: Te drága akar.
2: Tehát ki én másnap reggel? Hát kávé nélkül használhatatlan.
0: Biztos. Nem, hogy használhatatlan volt a szívem, hanem vagy konkrétan.
2: Hát a részleteket azért elhallgathatjuk, nem?
0: Ja.
2: Na jó. Nagyon-nagyon-nagyon sóhajtottál, nem fogadtam.
0: Igen, ebben benne van szerintem minden.
3: Na de várjál, de most Dávid, de azt mondtad, hogy fényképes dolgokat, profilokat rakunk ki. Hát ez hogy a rádióban, hogy oldalál meg?
0: Hát hogy közé kell tenni a social platformon.
3: Ja.
2: A rádiónak van Facebook oldala, tudod? www.lépésradio.hu
3: Na, látod, erre voltam kíváncsi.
0: De lesz jó megmondtak, Karina. Látod, Karina? Pártosan ezért... Vagy, hogy így inkább csak beszélj, valamelyik jelentőbb, egyszer szólasz meg, akkor is hülyeséget, nem baj, Karina, neked elnézzük. Szóval, igen, közé lehet rakni, és külön a Lépés Rádiónak van társkereső Facebook profilja. Amúgy nekem meg ez onnan jutott eszembe, mindig kapom a telefonomra az értesítőket, hogy a Lépés Rádió társkereső oldala mennyire jól halad a héten, hát semmit ki nem rakunk. Akkor
2: de jól haladunk.
1: De attól még jól halad, látom.
2: Tehát akkor fölélesztjük a társkereső oldalunkat.
0: Hanvából kell.
2: Hanvaiból, azt. Mindenki
3: jelentkezzen, aki társat keres.
1: Zolinál.
0: Igen, Zolinál.
2: Vékony.
1: 0691
2: 103.000 103.513
3: rosszoli.hu
2: rossz Hát elromlottál?
1: Nem csak rossz fiú, tudod? És énekli, ja, azt, hogy, fiú. Énekli azt, hogy nem vagyok más, csak egy rossz fiú.
2: Na, ez illik hozzá. Zorrohoz ez illik. Hát figyelj.
3: Ez rám igaz.
2: Ez teljesen.
3: De nem mindig vagyok rossz.
0: De miért, Zoli, miért Zorro?
3: Hát, ez egy hülyeség szerintem, de nem szólok már el semmit.
2: Volt egy farsangi mulatság, és a Zorronak öltözött, és azóta valamiért Zorro.
3: Zorro az akarja, de csak nem tudom, hogy miért, de hát így jó neki.
2: De hát nem teszik ez... vissza, vonhatjuk.
0: Hány év kellett ehhez, Zoli, hogy mert ilyen megállapodó legyen a Karinával, hogy amit mond Karina, akkor az már maradjon úgy. Én akkor mindig azt van a fejemben, hogy valójában hány vesztett ügy van mögötte.
3: Hát nagyon sok, nagyon sok. Én már csak hátrálok, tudod.
0: Igen, én hallom a hangodon, hogy megtört férfi vagy. Igen.
3: Most az a szakasz, hogy most már innen nem kívánok vitatkozni.
0: Nem, hát figyelj,
3: kivonulok a konfliktus elé, igyekszem legalábbis.
0: Igen, itt már merőben látszódik, főleg hallatszódik, hogy itt már túl vagytok az 5 napon.
3: Igen.
2: Ez már 7.
3: Ez már leeresztett szakasz. Véget értek a mézesetek, szoktam mondani.
0: Aha. Hát igen.
3: Vagy a mézes napok?
2: Inkább maradjunk a mézes napoknál.
0: A kritikus 5 nap.
2: Igen, ugye, kritikus 5 nap.
3: Erről beszéltem, azért léptem vissza a napra. Az 5 nap, igen. Ugye?
1: Én mondó vagyok, hogy lassan egy picit zenénk, aztán elkezdjük a belevalósót. Mit szóltok hozzá, és akkor a koktélbál hallgatétől elbúcsúzom legalábbis én.
0: Oké, akkor sziasztok, jó. És már nem sokára megint sziasztok.
3: Sziasztok.
2: Sziasztok. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
1: Így van, hogy és köszönjük volt. Szépen a hallgatóknak a figyelmet. Mi jövünk hamarosan vissza, ne menjetek sehova.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését az új országgyűlés, utána ünnepséget tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán azt írta, a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Egy másik posztjában Magyar Péter arról számolt be, hogy Radnai Márk a Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest körvasút Népliget állomásra és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írt a Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsonttöréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csak nem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
10: Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától, este 8 óráig a Belevalósót, Robival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is!
2: Kérd kedvenc felvételed most oldalunk kívánságdobozában. www.lépésradio.hu Startolj rá!
0: És most indul egy teljes óra a ti kéréseitek alapján. Ez a Lépés Rádió kívánság műsora. Ma!
11: Egy lépésre közelebb hozzád, ez már a Belevaló, egészen 8 óráig leszünk itt veletek, vagyis a többiek, mert én csak 2 óráig nagyjából. Viszont most még ezzel ne foglalkozzunk. Ami fontos, vagy zenét tudtok majd kérni, ne felejtsétek el, a www.lepesradio.hu oldalon tudtok tőlünk zenét kérni, azt sem felejtsétek el, hogy a Facebookon elértek minket, Messenger csoportunk is van, mindegyik Lépés Rádió névre hallgat, meg fogtok minket találni, úgyhogy megtaláltok, na ugye. Szóval, ami még ezen kívül fontos, hogy zenei téren megpróbáltuk olyan zenéket válogatni, amelyeket nem biztos, hogy minden egyes alkalommal fogtok hallgatni itt a rádióban, ezt direkt most ezekre a belevalókra állítottuk össze. Fog tetszeni? Bízom benne. Témák tekintetében viszont egy nagyon komoly űrtechnológiai programmal állítottuk össze ezeket. Hát, hogy mi lesz ebből majd kiderül, ezt fogjuk majd meglátni. Most menjünk zenélni, és ezekkel jövök vissza.

0: Egy lépéssel közelebb hoz egy lépés rádió, és első témánk, amiről beszélgetünk Dáviddal, az egy picit megint a visszahozzuk, beszéltünk már erről a poliamor kapcsolatokról, ugyanis az első mai témánk az arról szól, hogy van egy nő, aki azt mondja, hogy ő az úgymond zsanér a poliamor kapcsolatában két partner között. Erről beszélgetünk.
1: Ez nem rossz. Ez ebben úgy benne lennék. Igen?
2: Csak meg kéne olajozni néha, igaz?
1: Igen, igen. Hát a zsanér.
2: A zsanér. Zsanér.
3: Igen, de csak az első 5 napban, Karina.
1: Igen. Na jó, hát nekem csak ennyi jutott, na.
3: Addig, amíg nem kezdesz el beszélni szívem, addig teljesen oké.
2: Okay. Szóval zsanérkám, most hogy is van ez?
0: Na hát a maga a hölgy azt mondja, hogy arról beszél, hogy egyszerre van kapcsolat a pasival és nővel, és ő a középpont, ami összeköti a két viszonyt.
1: Ez egy álomkapcsolat. Ilyenről még álmodni sem merek.
0: Hát igen, de ez nem hát szerelmi háromszög, hanem ez egy hárompólusú kapcsolat konkrétan.
3: De akkor mindenki egy meg akkor itt ezt úgy tudod megnézni, akkor teljes értékű kapcsolata van egy nővel, meg teljes értékű kapcsolata van egy pasival. Tehát az, amit a férfitól nem kap, meg most, hogy a nagyszámok törvénye alapján vegyük akkor a sztereotípiát, a férfitől az az érzelmi háttér, amit nem kap meg, azt megkapja a nőtől, a húsvér pimpelit meg, ami hiányzik neki, amit te fog tudni megadni, az, azt megkapja a pasitól.
1: Ilyen, nagyon jó, komolyan, de jó, igen.
0: Na most,
2: úgyhogy erre vágyik, Karina, erre vágyik,
1: igen,
2: Karina.
1: Igen, úgyhogy jöhet ez a társkereső, gyorsan.
0: Na most szerintetek lehet-e igazságos egy kapcsolat, ahol az egyik ember a központ?
2: Hát ha a másik kettő elfogadja, persze. Miért ne?
0: De kérdés az, hogy ezt kimondva, vagy kimondatlanul fogadja el. Érted?
1: Szerintem egy kicsit igazságtalan, de...
0: Na de miért igazságtalan?
3: Szerintem
0: egy
3: érzelmi integ... Robinak a szavával élve, érzelmi integliencia kérdése. Mert tudod egyáltalán ezt az egészet kezelni. Most persze, hogyha egy mélyen hívő keresztény ember vagy, akkor neked ez nem fog beleférni. Hogyha megint egy olyan neveltetésben részesültél, és nagyon mondjuk prűd vagy, akkor megint nem fog beleférni, bármit csinálsz. Hogyha viszont sokkal szabadabb a gondolkodásod, és elfogadó vagy, nem csak a külvilággal szemben, hanem saját magaddal szemben is, hogy nem csak szeretném, hanem merem is megélni a vágyaimat, akkor meg miért ne élje meg? Az egy másik kérdés, készen állsz rá lelkileg, vagy ezt tudod például mondjuk normálisan ütemezni az életedben, vagy nem? Szerintem mit csúszik el az egész?
1: Ismerősi körünkben van egy ilyen kapcsolatunkról tudomásunk, igazából, és...
2: Nem van, találkoztunk is velük, nem csak hogy tudomásunk van róluk, csak találkoztunk is velük személyesen, és ők ezt deklaráltan csinálják, tehát...
0: És mit gondoltok arról, amiről sok közvéleményi sztereotípia, hogy a férfi macsó több nővel, a nő viszont több partnerrel botrányos?
3: Valóság.
1: Szerintem hülyeség, mert ezt a párkapcsolatban például a pasi, hát

0: nem egy macsó, ám bár úgy tünteti fel magát, hogy figyelj, én
1: két nőm, nekem két sajom van.
0: És büszkén, kidüllett mellkassal, és figyelj, nekem két nőm. Nem, de tényleg együtt élnek. És ahhoz képest nagyon-nagyon jó viszonyban vannak, ám bár, amit én kivelállóként észrevettem ebben a kapcsolatban, hogy a harmadik fél, tehát az egyik férfi, az egyik lányal, ők nagyon össze vannak, ők tényleg, tehát ilyen zsák megtalálja a foltját, és a középső hölgy az egy kicsit nagyon kilóg. Ott van, meg részt vesz, de ő valahogy kilóg. Tehát személyiségileg, emberileg, tehát ő egy teljesen más kép mutatja a dolgokat, de ő is ott van, és élvezi, és részt vesz, de ő szerintem kilóg. De neki szerintem mindegy.
2: Ez a hülye megfelelési kényszer a külvilág irányába, hogy a nőnek több partner van, akkor az úristen mekkori ringyó, pasinál, meg jobban elfogadják, miközben, hogyha neked nem fér bele, mert mondjuk te prűdebb vagy, vagy ahogy említettem is nemrég, hogy a neveltetés például azt követeli meg tőled, hogy mondjuk te ne legyél olyan, akkor azt a férfinál is ugyanúgy el kellene, hogy ítéld, csak utána jön az a másik kérdés, hogy de mi van akkor, hogyha te viszont így éled meg a szabadságot, hogy neked ez belefér. És hogyha mindkét embernek, vagy mindhárom embernek belefér, akkor hol van a probléma?
0: Alapból sehol nincs, csak a külvilág ítélete a probléma, mert ha ezt úgy családilag nézed, hát a családilag nézed, akkor ez nem lehet rossz dolog. Hát együtt lehet így is élni, hogyha nem birtokolsz és féltékenykedsz.
2: Hogyha például a gyermekednek a szülői értekezletére mindig mással mész, egyszer egy nővel, egyszer egy pasival, akkor azt mondom, hogy igen, az kellemetlen. De az, hogy a magánéletedben te azt hogy éled meg, ahhoz mi köze van a külvilágnak?
3: Semmi köze nincsen, mondjad Karina.
0: Bocs, de csak ha, tehát alapból a köze nincsen, de most például egy lakásban laktok, akkor azért úgy feltűnik, hogy oda mindig három ember megy. És az emberek meg nem hülyék, hát leveszik, hogy két nővel él együtt.
3: Itt inkább az a kérdés, hogy mi az elfogadás. Például az, hogy mennyire elfogadó a társadalom. Azt mondom, hogy a mai világban már kezd ez elfogadóbb lenni, aki ilyen életet él.
2: Ne haragudj, Robi, hogy belevágok a szabadba. Egyáltalán el kell fogadni?
0: Igen.
3: Azt gondolom, hogy valamilyen szinten igen. Most ha valaki így akar élni, hát ilyen, így a négy fal.
2: Miért kell elfogadónak? Hogyha én például úgy élem az életem, hogy én, és most bocsánat, most én leszek itt az ördög ügyvédje, hogy én úgy nőttem fel, hogy én számomra a keresztény értékek nagyon fontos, hogy keresztény országban élünk. Hogyha én így nőttem fel, én a Biblia 10 parancsolatát követem, abban benne van, hogy ne panáznák, hogy akkor abban hogy férne bele ez a része, hogy például a szomszédom így éljen.
3: Nem mit tudsz ellene tenni? Nem tudsz ellene tenni semmit.
2: Vagy egy barátom így éljen.
1: Mert az nem a te életed, az a másik élete.
3: Az a másik élete.
1: Maximum kívülről szemlélheted, de...
2: Most az elfogadásról beszélünk, Zoli.
1: Hát ezt mondom, hogy hát nem... Hát jó, de nem tudsz mit csinálni. Tehát
3: ezt nem mondom, oda nem tudsz mit csinálni. Most azért, mert ő úgy él, az nem a te életed.
1: Oda mész és rájuk töröd az ajtót, hogy...
3: Vagy mit csinálsz?
2: Igen, de Robi arról beszélt az előbb pont, hogy most 2026 az elfogadásnak az időszaka, hogy mindent fogadjunk el, és én erre mondtam példának, hogy miért vagy köteles elfogadóként működni.
0: Hát nem, vagy végig is el is költözhetsz, szóval be is csukhatod a szemedet, és nem is törődhetsz.
3: Nem, de mondjuk, ha nem is fogadod, de muszáj vagy eltűrni, hogyha szomszédban laksz.
1: Igen, van a tűrés, meg az elfogadás.
2: Milyen esetben mondanátok azt, hogy ti ezt elfogadjátok, hogy például a legjobb barátotok így éljen, és milyen esetben mondanátok azt a legjobb barátotoknak, hogy na figyelj, ez nem biztos, hogy így jó lenne. Egyáltalán női barátnál, egy pillanat, Robi, női barátnál fogadnátok ezt el jobban, vagy férfi barátnál?
3: Én nem ezt kategorizálnám. Nem kategorizálnám.
1: Én egy esetben nem tudnám elfogadni, hogy az én barátném, mert minél ez a macsó, mondjuk. például.
2: Igen, de ez sokat elárul, hogy kinek készítek el jobban, egy női barátnak, vagy egy férfi barátnak. És most konkretizáljunk, azt kérem tőletek.
3: Na, én csak annyit akarok erre válaszolni, hogy én ezt nem nemhez kötném, hanem inkább ahhoz, hogy az az illető boldog-e abba a poliamor kapcsolatba. Ha boldog, akkor egészségére, áldásom rá. Viszont, hogyha ő benne van, és ő nehezen fogadja el, vagy akkor ne legyen benne. Tehát akkor nem tudom, nem tudok ehhez mit hozzáfűzni. Alapvetően én nem tudok azért a barátomnak mit mondani, vagy mit tenni, mert ő mondjuk ilyen kapcsolatot választott, vagy azt mondta, hogy egy ilyen részt vesz. Hát az ő döntése. Hát ki vagyok én, hogy én megmondjam neki azt, hogy te mit csináljál. Senki, akár a hogy barátja vagy.
2: Három mondatban háromszor saját magunkat szembe köpni, ez bemutatta nekünk most Holló Robert. Karina, menjünk tovább, nézzük meg akkor nálad. Robi folyamatosan elmond saját magának, de értsük,
3: én azt
4: jobban ezt elfogadom, hogyha egy férfi él két nővel, mint két nő egy férfival. Most ez hülye hangzik, mert ez, de igen, tehát a férfi a kapocs.
2: Hát a férfi, de igen, erre voltam kíváncsi.
4: De nekem, ha egy férfi egy kapos, és férfi tart két barátnőt, azt én jobban el tudom fogadni, mint hogyha egy nő tart egy nőt, és
1: egy nő, te tart két pasit, mondjuk.
4: Nem, azt a két pasit, azt jó, tart, hát nem, azt is elfogadom, de ez, tehát...
3: Abban én is egyetértek, hogy egy pasi több nővel az elfogadhatóbb talán.
4: Az elfogadottabb, az jobb kapocs, az jobb, az jobban el.
1: De miért? Hát én olvastam egy olyan könyvet, ahol egy nő és három pasival volt együtt élt.
4: És azt a könyvet én is olvastam.
1: Na ugye, ugye. És ez az szuper. Sok. Miért sok? A csaj körbeugratta mind a három pasi, mert ugye a poliábor kapcsolat, ugye ott van az ámor szó, bocsánat, nem akarok itt filozofálgatni. Egyértelmű, hogy érzelmileg kötődik mind a három egymáshoz. A központi igen személyhez mondjuk.
4: És mind a háromhoz hozzáment feleségül.
1: Most mindegy.
4: Nekem van egy olyan, hogy ugyanazt a könyvet olvastuk el.
1: Így van, de ez a lényeg, hogy ott azért fogadja el, és azért megy bele, mert érzelmileg kötődnek egymáshoz.
4: Tehát három pasi tett ki egyet, értjük.
3: Igen. Na viszont hát, azt, hogy kérdezem el meg, hogy egyszerre lehet több emberhez érzelmileg kötődni, mármint párkapcsolati szinten.
4: Igen, lehet. Egyszerre több.
3: De ugyanúgy én... tudod szeretni Pistikét, meg igen, Józsikát?
4: Igen.
3: Hogy tudod ugyanúgy szeretni?
1: Ó, hát az mindenki.
4: Ugye, egy gyerekedet is ugyanúgy, tehát van egy család, van három jó, gyerek, de hármat
2: is. Ugye gyereked
1: ne keverdül a gyereket.
2: Nem vagyunk párhuzamot.
4: Nem jó példa? Nem,
2: mert a gyereked is, akivel lefekszel, nem biztos.
4: Jó, nem jó, ez akkor rossz hasonlat volt. Jó, oké, visszavontam. Visszaszívtam. Lehet, igen.
3: Ezt én ezt nehezen tudom elképzelni.
4: Ezért vesz a lábadról, a másikat meg azért szereted, és azért vesz a lábadról. Igen.
2: Várjátok, de amikor azt mondjátok, hogy mondjuk kettő ember tudsz, akár két ellenkező neműt, és ez lényegtelen, tudsz például szerelemmel szeretni, akkor az tényleg megtörténhet, vagy nálad van valamilyen defekt, ami miatt nem tudsz teljes mértékben például monogám kapcsolatot létrehozni az életedben, hogy egy ember irányába próbálj meg megélni az érzéseit. Vagy mi lehet ennek valójában a hátterében? Egyáltalán probléma az, hogyha nem csak monogám kapcsolatra vágysz?
3: Nekem nem probléma, hogy másmilyen kapcsolatban én nem tudom elképzelni azt, hogy érzelmileg olyan szinten kötődjek egyszerre több emberhez. De lehet, hogy ilyen szempontból nem lehet, hogy a monogám pasiknál van defekt. Ez nem gondolkoztat el benneteket? Amúgy nem
2: hiszem. Szerintem itt náluk végképp defekt van, Robi, mit figyelmet.
1: Na jó, akkor ti defektesek vagytok, én meg nem. Maradjunk. Nem, szerintem lehet, szerintem lehet szeretni szerelemmel egyszerre két embert is, bár én azt gondolom, hogy ha valakiben igazán szerelmes vagy, akkor nem tudsz másba is szeretni.
3: Erről beszélek, de erről van
1: én szó. Én ezt gondolom. Tehát akkor vagy ebben vagyok, vagy szerelmes vagy nem, vagy akkor nem vagyok szerelmes a másikban. Tehát én ezt gondolom, hogyha ez mély érzelem és mély szerelem, akkor ilyen nincs.
3: Mi érzel, olyan meg kell,
2: hogy ezért merül fel bennem az a kérdés, hogy amikor nem akarod kisajátítani magadnak azt az embert, akit annyira szeretsz, akkor vajon nálad van valamilyen defekt, hogy nem akarod magadnak kisajátítani, vagy az inkább az egészséges, mert jobban megvéded a kapcsolatot attól, hogy mondjuk jön egy harmadik ember, és azzal azonnal egybe fogsz bújni, azért a statisztikákat nagyjából tudjuk, hogy milyen gyakran történnek a megcsalások, kik hogyan csalnak meg, amelyeket eltitkolnak, és közben nem fog kiderülni, vagy hát jobb esetben nem derül ki. Szóval megint egy másik beszélgetés lenne, hogy jobb.
1: De most Dávid, bocsánat, hogy az... a kisajátítás szó rossz. Tehát, hogyha már eleve így állsz hozzá, hogy kisajátítod, az már eleve rossz dolog.
2: Szándékosan használtam ezt a szót.
1: Tudom, tudom. Na, csak
3: tudom, mondom, hogy szándékosan, hogy... csak hogy kisajátítani nem...
1: Az... Igen, minden. Tehát az, hogy, hogy most... Ha szeretek valakit, akkor nem akarom kisajátítani. Persze a nagy...
2: De a poliamornál meg pont arról kommunikálnak, hogy ő nem akarja kisajátítani, épp ezért éli meg úgy, hogy ezt az embert nem csak ő szerethesse, hanem akkor nyugodtan szerethesse őt más is. És az az ember is szerethesse mást. Tehát itt pontosan erről van szó, amiről most beszél Zoli.
4: Ez egy kiegészítés, tehát egy emberben nem találod meg azt, amit keresel, megtalálod két emberben, de az tehát a szerelem az egy vak, ölbutít és somorba dönt, de mind a kettőt... De...
2: hogy te két emberben akarod összerakni azt, amit te
4: szerintem,
1: teljes egészében szeretsz. Hát hogy...
4: Igen, szerintem ez egy általános probléma, hogy nagyon nehéz megtalálni egy emberben nőként
1: mindent,
4: amire vágysz.
1: Igen.
4: Tehát mindent nem lehet, és álmodozol egy másikról, aki az egyiknek a másik fele, tehát egy tükörképe, de mégis másképp. De szerintem ez nem defekt, szerintem ez a jó. Nem hiszem. De a monogám pasik sem, meg a monogám nők sem defektesek, csak túlságosan birtokolni akarnak.
2: Mi az őszintébb? És most ez egy kicsit irányított kérdés, hogy az előre elnézést kérek. Hogy mi a természetesebb? Az, hogy egy monogám kapcsolatban vagy, és például mindegyik második házasság válással végződik, és mellette már statisztikailag kimutatható, hogy mennyi megcsalás történik a háttérben. Úgyhogy nagyon sokszor ki sem derül, mert szerető tartanak sorolhatnám. Vagy inkább nyíltan azt mondják, hogy figyelj, legyen mindkettőnknek kettő vagy három, szabadon éljük meg a vágyainkat, és legalább ez fogja a szenvedélyt tartani kettőnk között, vagyis mi úgy fogjuk megélni. Melyik lehet egészségesebb hosszú távon? Nagyon nehéz, mert most így a kérdésemmel, persze, hogy most abban az irányba tolat titeket, hogy a második, de én most tök nyíltat, vagy tök őszintén kíváncsi vagyok, hogy vajon melyiket tartjátok?
3: Én az elsőt tartom normálisnak, de nem egyenes arányos, hogyha én azt gondolom, és lehet, hogy nem fogtok velem egyetérteni, de hogyha egy kapcsolat érzelmileg rendben van, akkor nem történik meg a megcsalás, mert nem megy máshoz, nem lép fel hiány, és ezért nem megy máshoz egyik fél sem. És ilyen szempontból igenis a monogám kapcsolat a normálisabb. Én az elsőt
1: aztán. Jó, de ez egy szép vágyálom, hogy a másiktól mindent megkapunk, minden adott pillanatban mi a vágyaink, és most mindegy, hogy nő vagy férfi. Na, aki
3: akkor lehet velem van baj, mert én most jelenleg ezt élem meg, Zoli. Jelenleg mindent megkapok, amire vágyok a jelenlegi páromtól, hát nem vágyok másra.
1: Robikám, most elmondtad magadról, és a másik, igen, a partnered is szerinted megkap mindent, amire vágyik.
3: Hát ezt tőle kéne megkérdezni, na, ő nincs itt, hogy megkérdezzük.
1: Hát az, hogy te ezt így gondolod, az egy dolog, de nem biztos, hogy a másik is így gondolja. Tehát...
4: Jó. Mindjárt jön egy hang, megkapja.
3: Igen,
4: Én a másodikra szavaznék, mert az sokkal tisztább, és attól még válhat a kapcsolat, igen, tehát válhat a kapcsolat monogánná, de az, hogy megoszthatom az érzelmeimet, és megoszthatom, amit szeretnék, addig, amíg én akarom, vagy megbeszélés alapján addig, amíg mi akarjuk, az egy jó dolog, mert utána, amikor az ember kiéli magát, megtapasztalta, mindenféle retorzió nélkül, utána lecsendesedhet, és azt mondja, hogy akkor maradjunk monogánok, mert nekem ez most már így jó. Tehát ez szerintem jó. Jó így.
2: Tehát ez inkább úgy tekintesz erre az egészre, Karin, ez tök izgalmas most, amit mondasz, hogy úgy tekintesz erre a részére, mint egy fejlődési szakaszra, hogy akkor legyen egy ilyen polili része, hogy akár több ember, és utána, hogyha már most direkt mondom, így benőtt a fejed lágya, lehiggadtál, most már az 5 napos időszakon túl is már tudsz csendben maradni, akkor már nyugodtan mehet tovább a monogám, és egyszerűbb monogámba tökreteni majd a partnered, mint ahogy tökreteni.
4: Pontosan, így van, pontos, igen, igen, tehát, tehát azért egy most fiatalkorban is az ember keres, kutat, megnézzük azt, és nem, nagyon nehezen lehet megtalálni, és akkor sem biztos, hogy megtalálod. De ezzel, hogyha mondjuk egy poligám kapcsolatban élsz, akkor sokkal több tapasztalatot szerzel, ki tud próbálni, hogy mit is szeretnék én, és utána meg jobban meg tudnál állapodni.
2: Igen, csak itt megint felmerül az a kérdés, hogy amikor abba fogsz felnőni, hogy mondjuk monogám kapcsolat, hogy abba élj meg mindent, akkor hogy merül fel benned az a gondolat, hogy egyáltalán legyen több ember az életedben? Tehát ez a része is.
4: Genetikai ükükük belekódolt családtag, elképzelhetően, hogy örömlány volt akárhol, és ez így visszajött. Hát nem
2: tudom. Tehát egy kódolt örömlány vagy akkor Kalin.
1: Igen, kódolt
4: örömlány. Igen, pontosan egy kódolt örömlány.
2: Úgy érzem, hogy ez egy tökéletes végszó ennek a megszólalásnak. Karina, akkor egy kódolt örömlány, ezzel a gondolat, ezt a gondolatot mindenki rakja el magában. Menjünk zenélni, innen folytatjuk.

0: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépésre, és folytatjuk is mai műsorunkat, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy
1: a férfi...
0: Igen.
1: Tehát itt felmerült itt a háttérben, hogy van Forma 1, vagy nincs volna. Persze, hogy van Forma 1.
0: Na, viszont azt én mondhatom.
1: Csak én nem csatlakozott be hozzánk. Mondd, Robi.
0: Szóval, a férfi megkérte a főnökét, hogy munkaidő után ne hívogassa. A sztori röviden, hogy egy marketinges pasi a főnöke szinte minden este 8-9 körül felhívott, csak egy gyors kérdésre, ami gyakran hosszú ötletelés, akár félórás beszélgetés lett. Amikor a pasi erre udvariasan határt húzott, a főnöke azt sugallta, hogy aki fejlődni akar, annak elérhetőnek kell lennie munkaidő
1: kívül is. Nyitott fejjel abba a bizonyos erdőbe, ezt most bemutatta nekünk Holló Robert, ugyanis, akkor most itt kérdezem itt az egész csapatot, hogy minket miért varít ki Robi, mint a rádióban a főnök? Mi az, amit kért eddig tőlünk? Azt leszámítva, hogy hát engem is hívott már fel hajnalba Robi lihegő hangon, és mondta, hogy szia, itt van Bóka Miki, de most azt tegyük félre. Mi az, amivel kiborított titeket, Robi? Itt az elmúlt X évben, mióta itt vagytok. Na, akkor ezt nézzük már. Hát, Robi, sajnálom. Behoztad a hírt, most vedd meg a levét, barátom. Na, igen?
2: Ajaj, kezdjük. Karina, te leszel a legjobb
3: kliens. Várjál.
2: Te leszel a legjobb kliens erre.
3: Én vagyok a legjobb, persze, engem egy szem csajt bedobnak a mély vízbe. Na szép.
2: Nem, hát számít, a véleményre vagyunk kíváncsiak.
3: Így számíthat az ember a pasikra, kedves
1: hallgatók. Ezt nevezik Karina úgy, hogy tapasztalatim, de nem, én már elkezdtem. Engem hajnalban már felhívott Robi lihegve, úgyhogy én vagyok Móka Viki. Hát most Istenem.
3: Engem este 8 órakor hívott föl valami zagyvaságért, de nem ér, de lehet, hogy 9 óra volt, nem tudom, de valami zagyvaságért fölhívott este 9 órakor, de nem érdekel.
1: Nem tulajdonítottam.
2: Na, akkor nem adtál választ a Dávidnak.
3: Melyikre? A Forma 1-re gondolsz? A gőzösre, vagy melyikre?
1: Nem, mivel molesztált téged, Robi?
3: Mivel ma? Hát ezt már arra nem emlékszik. Ki emlékszik már arra? Na,
1: persze, minden emlékszik.
3: Ja, de várjál, jössz velünk műsorba holnap?
2: Jó, hát ez egy rövid kérdés volt valóban. Mert itt most a hír az, ugye, hogy...
3: Tudom, meg megvan a hír, de most nem emlékszem rá, hogy órákig beszéltem volna vele valami hülyeségről. Magánéleti dolgokról persze beszélgettünk órákat is, de hát az más.
2: Az is hülyeség, persze.
3: Az is hülyeség. Jó, hát az is hülyeség. Tehát ennyi.
1: Neked, Zoli?
2: A Robi?
0: De ahogy te... Úgy mondja rólam rosszat, Zoli, most tudod?
2: Ja, értem.
3: Mondjuk, bár el arról én tudok nyilatkozni, amikor 11 órakor még nyomkodják a gépet, és megfejtik a technika varázsát, és már nézem az órámat, te Jézusom, mindjárt éjfél, ezek meg még mindig beszélnek. Na hát, na igen.
2: Na jó.
3: De mi még ezt meg csináljuk a... meg, nem? Na várjál, azt igen. Még azt megnézzük.
2: Várjál. Jó, én lesz, egy szabályt behoztam, de nem tudják betartani.
3: De én hoztam be, igen.
2: Este 6 óra után nem lesz szabad bekapcsolni a szárítógépet.
3: De már, hogy te hoztam, várjál,
2: zajog,
3: figyelem.
2: Zajog jobbról a mosógép, balról a szárítók, este 6 órakor zenél mind a kettő, 2 órás intervallumú
0: programok vannak. Akkor bocsi, megkérdeztetek valamit, most mi vagy itt?
3: Hat elmúlt, Zolikám, hat elmúlt.
0: Azt de...
2: Most kihúzta minden eszközt a konnektorból.
1: Hogy jön ide a szárítógép ahhoz, hogy Robi mit csinál velünk?
2: Hát, mert olyan, mint a szárítógép, tudod, egyfolytában jár a szája.
1: Ja, rászkódik állandóan és kiborítja.
2: Igen, rászkódik, igen.
1: Oké.
2: Nem, hát figyelj, a Robinak, ami néha nálam kivarja a biztíti, akkor mondom konkrétabban, az, hogy olyan körmondatokat mond, és mindig oda tér vissza, ugyanoda, és nem lehet leállítani. Tehát, hogy így...
0: Ez tény, és saját...
1: Pont akartam mondani, hogy akarmaként durván, mint te, Karina, pedig azért az nagy szám.
2: Nem, a Robi az disztingváltan csinálja ezt, de határozottan, a Karina meg nagyon durván, most többit nem mondom.
3: És határozatlanul mondja, igen, jó volt, igen. Ha mond a szemembe.
2: Hát én durvábbat mondtam volna, de visszafogtam
3: magam. Akkor szépen
2: maga.
3: Beszélünk a rádióban, nem lehet kibaszolva. Majd
2: ez a különbség. Tehát úgy ugyanarról tudnak beszélni.
1: Engem ez a része tud kibarítani amúgy Robival kapcsolatban, amikor ez a ilyen mérföld hosszú mondatokban csak mondja, de nem is ez a lényeg. Elmondja nem tudom hány perc után, és elkezd teljesen más mondani. És én már közben a falat kaparom, de nem hiszem el, hogy most már megint mi van. Úgyhogy kész. Kávó. De ettől függetlenül Robit már így elfogadtuk, de Gaben...
0: Na, én ezt mástól tapasztalom, amit te tőlem azt mondod, mert én nem szoktam
1: elmondani. Mi most te vagy a terítéken, most úgy
2: fogsz.
1: Lefektettünk téged, most nyuszi fül a fehér lepedőre, most egy asztalra, körülálltunk téged.
0: És de beszéljünk másról is. Amikor dolgoztatok, vagy dolgoztok, például Gaben ő most is új munkahelyekre került, de például neki biztos volt olyan élménye, amikor hívogatták munkaidőn ki.
1: Igen, amikor a Lépés Rádióhoz bekerült, akkor figyelünk abban.
4: Ha tényleg, hogy a Robi kedvéért a hírről is beszéljünk, ez nagyon sok ember van így, attól függ, milyen pozícióban van. Engem például éjjel-nappal hívogattak, még ha itthon is voltam. Nézd, az elején kell határt szabni, nem menet közben, mert a menet közben akarsz határt szabni egy főnöknek, aznak tudjuk, hogy mi lesz a vége. Nagyon sokan belesnek abba a hibába, amiben én is, hogy ugye főleg amikor munkát keresel és örülsz, hogy találsz munkahelyet, akkor ugye elválasz szinte kötőjel majdnem mindent is. Ezzel én is így voltam.
1: Fiatal voltál és kellett a pénz, persze.
4: Így van. Fiatal voltam és kellett a pénz, hogy a
1: igen.
4: Szállóigé is tartja. Gyerekek, hajnalban, éjfélkor, hétvégén is, amikor itthon volna. Tehát amikor nem tudsz elmenni úgy kikapcsolódni, annál rosszabb nincs. Teljesen tönkre tudja tenni az ember. Ezt senkinek nem kívánom. És mint ahogy mondtam is, hát, hogyha utána próbálsz meg határt szabni,
2: az már később válik.
4: Vagy nem.
2: Igen.
4: Többségében nem szokott beválni. Én nálam úgy kezdett el beválni, úgy kezdett el hatni, hogy azt mondjam, hogy jó van, akkor itt hagylak titeket. Az első ilyennél mondták, hogy jó van, akkor másképp állunk hozzá. Na, ez a másképp állunk hozzá, ez többnyire egy hétig tart. Maximum. Utána megint kezdődik minden előről, és mint egy dedóba eszébe kell juttatnod.
1: De hát ez a mentalitás függvénye, meg nagyon sok minden beállítára, persze. Robi, viszont én arra kíváncsi vagyok, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, mert itt már mindenki elmondta, de te még semmit.
4: Robi van?
1: Hát nem, mert Robi az, hogy saját magával kapcsolatban, hogy nem bírja magát elviselni, én se bírnám. Viszont általánosságban.
2: Vagy az alkalmazottakra mondja, hogy fölhív valakit, és nem azt csinálja, amit kell, és nem hagyja magát befolyásolni. Éjfél után
4: például. A hallgatók ezt nem tudják, de ti tudjátok jól. A kedvencem az, hogy az elején ugye furcsáltam, hogy ők, sőt még akkor visszamegyünk a nagyon törzsgyökeres korszakban, amikor még nem ezen a oldalon keresztül beszélgettünk, kikészített azt, hogy éjfélkor, amikor ugye sokan is dumáltunk műsoron kívül, éjfélkor, meg hajnalban csipogott a telefonom, hát akkor rengetegszer megkérdeztem, te ember, te basszus, te nem alszol, neked nincs életed? És akkor mondtam, hogy de, hát ő ekkor kell, gyerekek, 10-re jár dolgozni a főnökünk, 10 órára, hát most már nagyon messze van a munkahelye a mostani lakásától, de akkor 10-re jár dolgozni, és nem tudom hánykor kell. Na én akkor már a munkaidőm felé.
1: Ezzel kell limitálni állandóan ezt a részét, hogy ne tudjon téged elérni. Robi viszont rád
4: én... Úgyhogy most már piába is hív.
1: Ez a lényeg, és ezzel megvan oldva.
4: Szoktam mondani, kerestelek, meg jön 5 üzenet, vagy 6 a messengerre, hogy kerestelek, de hát ugye azok is ki vannak némítva. Akkor látom, hogyha lapozgatom a messenger üzenet.
2: Ha megnézed, igen.
1: Ezért kell meghúzni a határt, Gaben. Robi, viszont én rád kíváncsi vagyok, hogy neked milyen tapasztalatod van. Most akár csak, akkor mondjuk így alkalmazottak a kapcsolatban, bármit mondhatsz. Mert biztos,
0: ne,
1: hogy
0: elmesek nektek egy dolgot. Volt egy
1: olyan, kollégám. Olyan, amikor felhívtál, csak befejezem, ne haragudj. felhívtál valakit, hogy figyelj, már ez lenne, és az meg elküldött téged a picsába.
0: Nem, nekem ma emesek nektek valamit még. Nagyon a rádió elején volt egy kollégánk, aki rendszeresen volt, hogy óránként hívogatott engem telefonon, hogy ebbe segítsek neki, abba segítsek neki, vagy ezt csináljam meg, vagy azt csináljam meg, és ez ment rendszeresen, és kiborító volt, egyszerűen idegesített, nem tudtam elmenni szó szerint a géptől fél órára, mert már csörgött a telefonom. Na, ez egy nagyon idegesítő jelenség volt.
3: Mit tettél ennek érdekében?
0: Hát semmit, vagy nem vettem fel a hívást, kinyomtam, aztán egy idő után abbajta, vagy megmondtam neki, hogy figyelj, van időlimit, van, amikor itt vagyok a gépnél, akkor mondja, most azért mi fél óránként ne hívogass. Igen?
1: Mikor megbocsátható az, hogy a főnök egyáltalán felhívjon minket? Hogy mondjuk munkaidőn túl egyáltalán van-e ilyen időpont, amikor felhívhat, vagy munkaidő után ott felejtsen el?
2: Nem időpont van, helyzet van, én azt gondolom. Tehát itt most azért vannak extra esetek, és legkerülhet helyzetben egy főnök is olyan helyzet, amikor
0: vannak rendkívüli helyzetek.
2: Meg kell oldani egy problémát, tehát azért vannak
0: ilyen szituációk. De amikor óránként van ilyen probléma, azkor már eldobod az agyad.
2: Tehát persze, nem, és nem erről beszéltem, mondom extra helyzet, nem azt mondom, hogy minden nap nem lehet extra helyzet.
0: Hát persze. Ez egyetértek.
2: Tehát én azt mondom, hogy lehet ilyen, de olyan nincs, hogy amiről a hír szól, hogy minden este, vagy minden másnap ez volt a műsor.
3: Ugye, ha hajnalban nem szól az álm, hogy királylány rádióban, akkor én fölhívhatom a Robit, hogy Robi, nem szól hajnalban, hajnal egykor az álm, hogy királylány, úgyhogy létezik.
1: Mi az elfogadhatóbb, hogyha a férfi főnök hívja a női alkalmazottat többször, vagy a női főnök hívja a férfi alkalmazottat, vagy mindkettő irritáló?
0: Szerintem mind a kettő.
2: Én megbocsájtanám a női főnökömnek, hogyha azért hívna, hogy menjek át hozzá. Ja? Na, nem kell tudod beundani.
3: Nem érdekes. Tudod, poligámiában vagyunk.
2: Ja.
3: Mit tudod, poliettek? Nem Budapesten, hanem poligámiában. Jó,
1: akkor maradjunk abban. Robi, akkor maradjon itt nekünk főnök, vagy akkor rúgjuk ki.
3: Szerintem maradjon, mert én úgy szeretem.
2: Na.
1: Aha, hát jó. Jó, hát hogyha már így alakult, akkor jó van.
2: És akkor én is vagyok most szerelmet a Robinak?
0: Nem kell. Isten őriz.
3: Nem, te jeljél.
1: De én meggyőzhető vagyok az ezeresek a nagyon sokszor.
2: Igen.
1: Sokszorosával. Nagyon-nagyon sokszorosabban meggyőzhető vagyok, hogy arra szavazzak, hogy Robi maradjon. Megvehető vagyok.
2: Van az a most pénz, jelen, nem? Van az a pénz.
1: Jelen pillanatban még a mérleg másfelé billen. Tehát még tudunk erről mit tárgyolni.
3: De figyelj, játékpénzt elfogadsz?
1: Karina, te bármivel fizethetsz, de csak 5 napig.
3: Jó, megbeszélt.
0: Szerintem zenéljünk egy picit, aztán én nem fogjuk folytatni. Mit szóltok hozzá?
3: Szóhoz se tudunk jutni, hát a főnök.
0: Akkor zene.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatásban azzal megyünk tovább, hogy egy fiatal jogász eltüntette a nevét online, hogy megvédje a karrierjét. A története röviden annyi, hogy egy 23 éves nagy jogi irodában dolgozó nő korábban saját névvel posztolt életmódról, tanulásról, munkáról, majd úgy döntött, anonimmá válik, attól tartott, hogy az online személyisége áthat a megítélésének, illetve a szakmai megítélésének egészen pontosan. Na most az a kérdésem, hogy szerintetek ez mennyire reális, vagy nem reális, hogy azért, mert mondjuk valaki jogászként dolgozik, és mondjuk életmódi kérdésekben nyilatkozik meg a social médiában, az mennyire gáz? Szerintem alapvetően ez semmi gond nincs.
1: Jogászként neked meg kell tartanod egy bizonyos szerepkört. Vagy ha te abba kilépsz, akkor már ott hiteltelenné válhatsz mondjuk bizonyos embereknek a szemében, akik tőled várnának egyfajta objektív, konstruktív részvételt bizonyos helyzetekben. Szerintem ez valami hasonló lehet, hogyha például te egy olyan ember vagy, aki mondjuk teljes mértékben ugyanígy mondjuk egy hiteles személyiség valamilyen téren, majd utána pedig politikában elkezdesz mondjuk egy oldalt úgy képviselni, nem úgy, mint képviselő, hanem csak mint támogató, és ezt közzéteszed. És ezzel már azonnal lefelezed a szimpatizásaid, akik addig voltak, mert akik szimpatizáltak azzal a párttal addig, akkor azok továbbra is, akik meg nem, azoknak meg a szemébe csökkensz. Szerintem itt is valami hasonló lehet.
0: Igen, csak itt meg felmerül bennem a kérdés, hogy joga van önmagának, úgymond. Tehát most azért, mert én nekem van egy szokmám, van egy imidzsem, hogy inkább az a kérdés szerintem, hogy ha bármi mást posztolok a közösségi médiában, azzal rontom az imidzsemet, vagy sem? Mert ha rontom, akkor igaz, amit mondasz.
2: Nem feltétlenül rontod, de ronthatod. Tehát ez biztos, hogy így van.
1: Nagyon sok területen van gyűjtetve, tanároknál is, rendőrség, stb., hogy a social platformokon nem állhatsz bele bizonyos kérdésekben. Bizony. Mert azzal a munka körülményeidet is minősíted.
3: Tehát akkor, hogyha rendőrségen dolgozol, akkor ne legyél a tolvajok oldalán, értjük?
1: Hát igen, vagy ha rádiózzal, akkor ne hirdesd magad rossz lányokon, igen.
3: Igen, tehát rossz lányokon le kell törölni, Zolikám, értem. Jó, megbeszéltük.
2: Én a rossz fiúkon
3: vagyok. Valami kötelezettséged biztos, hogy van a munkád felé, tehát ez ugyanaz, mint például a tetoválás. Most csak ezt tudom példának felhozni, hogy tehát egy agyon tetovált nő vagy férfi, azért egy furcsán néz neki mondjuk bírónak, jogásznak, rendőrfőhagynagynak egy mondjuk egy rövidújú pólóból kilátszana. Tehát azért az egy rejtett dolog. De ugyanez a...
0: Nekem, hagyj tegyek hozzá, bocsi, hogy ezt mondjátok, egy tegyek hozzá. Nemzeti adó- és vámhivatalnál voltam bent, vagy 10 éve, és egy magasrangú vezető a következő öltözékbe jelent meg. Farmer nadrág, pulóver, a pulóveren egy atléta kívül, tehát nem alatta, rajta kívül, a farmer nadrágon meg rövid nadrág kívül, és sportcipő. És így jelent meg.
3: Hát, ez volt a divat. Na hát.
1: Nekem van olyan ismerősöm, és ezzel én is amúgy így vagyok, és ezt osztom, hogy
3: de ez
1: ha
3: rombol.
1: Egy bankkal bárhová bemegyünk, ne jön egy olyan ember segítséget nyújtani, vagy ügyintézőként, akkor úgy van felületezve, mint egy ICCL-es haldéktalan.
2: Igen. Szóval kell, hogy tartsa az ívást, az, hogy egy rendezett öltözékben jelenik meg, hogy ő egy vezető személy, tehát tényleg az öltözékének is ezt mutatni kell valamilyen szinten.
3: Nem mindig öltönyben, nyakkendőben, de valami normál öltözet, tehát a munkához hasonló öltözetet és viselkedést kell felvenned.
2: Státuszod, inkább azt mondom, a státuszodhoz, mert a munkához nem biztos, hogy kell, de a státuszod is azért kell egy illő ruhaviselet. Tehát
0: jó, azt szeretném megkérdezni egyébként tőletek, hogy férfi és nő között van különbség? Tehát például a férfi online magabiztos szakember, a nő viszont túl sokat mutat magából?
3: Hajlamosak vagyunk nőként igen kicsit többet mutatni, ez tény is való, a férfiak szerintem zárkózottabbak online megjelenésnél.
2: Én most nem akarom nevesíteni, de volt olyan lány, akire rászólt a főnök, egy kicsit másról beöltözködjön, mert a pasiknak viruszol a szeme. Tehát járkált ott akárhol, és akkor a munkahelyen is rászólt.
3: Nők jobban kitárulkoznak, tehát nekik nem való ez a kettőség szerintem, mert nem tudják jól kezelni. Tehát
1: szerintem ez jobb területen megvasztó tud lenni, meg be kell tartani a játékszabályokat. Akár férfi, akár nő.
3: De a férfiak nem hajlamosak, tehát a férfiak azért szűkebben szabják az öltönyt.
1: Nem, most amit mondtam példát az előbb, a banki dolgozott, pont férfinál volt ez. Hogy úgy volt felöltözve, és akkor kész is, az ne nyújtsa a segítséget, mert az nem úgy kezeled.
2: Demoralizáló, tehát most nekem nem egy ilyen ember ne adjon nekem. Ne ossza az észt, aki
3: én a 8. kerületi polgármesteri hivatalban voltam, és hát meglepő volt, mikor a szakértői társammal, vagy szakértői kollégámmal elmondta, hogy milyen ruhában volt a polgármester, és egy kicsit meglepődtem, de attól még jó viszonyban vagyunk, de furcsa volt az öltözéke. A korhoz, a helyhez, a hivatalhoz mérten, de az ember így vállat vont, és hát, ha így jól érzi magát.
2: Mi a hasonló darágban jelent meg? Hogy
3: nem, gyógygatyában, nem. Nem, hát egy lazább, sportosabb öltözetben.
0: Hát de az alapvetően, hogy sportos, az nem azt jelenti, hogy nem igényes.
3: De nem volt oda való, most ja, nem részletezném, de nem volt szerintem.
1: Ez most nagyon laza. Iskolában is megvan az határozva, hogy például oda egy tanárnő hogy mehet be, tanítani. Nem mehetsz be úgy órát tartani, hogy mondjuk bemész egy, nem tudom, valami a szakadt farmerbe, meg egy
3: cicikit mondjuk. Topnak hívják.
0: De ezt betartják amúgy? Tehát biztos én van az ember, aki nem tartja.
2: Nem, hát az igazgató biztos, hogy ez nem, ez egy valamiféle minta, és ugye a diákoknak se lehet azt mondani, de most így, ha a tanár így öltözik, akkor én miért ne öltözhetnék így, vagy úgy, ahol. Tehát, hogy
0: ennek ellenére van pro-kontra eset, tehát, hogy
1: mindig kirívó esetek vannak, Robi, viszont én az, hogy a szabály mi a gyárilag, az egy másik dolog.
0: Jó, más kérdés, de ide tartozik. Szerintetek a munkáltató nézhesse a dolgozó privát közösségi csatornáit?
1: Most már nem kerülhetett ki.
3: Hát én azért nem szeretném a munkáltató nézni az én privát csatornáit.
0: Hát erre már árul.
1: Csatékozni a munkát.
3: Hát ugye a rosszlányok.hu, figyelj, benézni a Robi, hát nem biztos, hogy örülnék neki, de most már...
0: Honnan tudod, hogy én nem figyellek?
2: Hát figyelj, ez a GPR, lehet, hogy ez a GPR már szabályozza, és lehet, hogy bizonyos munkaköröknél ez el kell, hogy fogad, és a munkavállalói szerződésed.
1: Igen, hogyha például te... most úgy mondom neketek, hogy közszolga vagy, vagy például mondjuk csinálsz egy rendőr vagy, tűzoltó vagy, tanár vagy, olyan területen dolgozol, ami mondjuk ezt megköveteli, akkor fura lenne, hogy például tanárként, mondjuk most mondok egy például magyar tanárként, te elkezdesz arról kasztolni, hogy a zsidókat mennyire jó volt, hogy írtották még a 20. század elején. Nem, mint hogyha bárkinél elfogadható lenne, csak most azt mondom, de direkt most a kirívó esetet mondom. Vagy nem teheted meg.
3: Ez nem elfogadó.
2: Hát morálisan nem tehetsz.
3: Morális csapda, igen, hogy úgy kirúgnák, hogy a lába se érni a földet.
1: De most, hogyha normál, hétköznapi ember vagy, akkor se fér bele egy ilyen kijelentés, mint amit mondtam. Nem. Ezt attól függetlenül mondom, hogy nem teheted meg. Mint ahogy például a politikai hovátartozás, vagy nagyon sok minden, azért kötik ki, hogy figyelj, ezt így erről nem beszélhetsz, mert azzal nagyon nem teszel jót. Az, hogy négy szem közt, külön, privátban mit csinálsz, szíved joga csináld, de nyilvánosan ne reklámozz, hogy ezt vagy azt csináld. Az azért másik dolog, hogy ezt átlépik, vagy nem.
0: Témában nekem utolsó kérdésem, az szerintetek jogos, hogyha egy munkáltató az alapján ítél meg, amit te szabadidődben posztolsz?
1: Azt szerintem ez a kettő, ez összefügg.
3: Hát nem, mert azért, de nem, hát szabad, neked van ez szabadidőd, az a magánügyed. ha nem posztolsz és nem teszél olyan dolgot, ami ütközik bármilyen munkahelyi szabályba vagy alap életvédelmi szabályban, akkor te miért ne csinálhatnád azt? Tehát az a te magánéleted.
2: Hát az olyan dolog, hogy az már egy kicsit túlnő azon a dolgon, hogy a munkáltató a munkája alapján ítélje meg a dolgozót. És hogy az most ott a social médián, vagy bármilyen más ilyen nyílt platformon mit csinál, az nem feltétlenül befolyásolja a munkavégzését. Ha az ő munkáját
1: elvégzi. Ha mindenki kapaszt magadnak egy ilyen szociális valamilyen platformot, akkor a baráti ismerősi körömben is mindenki úgy csinálja, én is úgy csináltam adó, hogy akkor kell egy B-profil, amin csak egy nagyon szűk kör van, ahol minden következménnyel azt passzolsz, amit akarsz, mert csak a szűk kör fog róla tudni. És azt a többit, ami az A profilod, ami a fő profilod, azt megnézheti bárki, oda nem fogsz olyat kirakni. És akkor ezzel megvan oldva. Nyilván
4: állítod és kész.
2: És kész.
1: Igen.
4: Csak az ismerősöd lát.
2: Hát jó, de ez a normális. Egyébként én is azt gondolom, hogy aki mindent kitesz a placra, hát na mindegy.
0: Én nem mondom, hogy egy picit zenéljünk, és akkor...
1: Én meg elköszönök tőletek, srácok, úgyhogy nektek jó szórakozást. Mi van, majd két hét múlva találkozunk, de maradjatok itt a többiekkel, és még jönnek vissza. Sziasztok!
3: Szia, Dávid!
2: Szia, Dávid!

0: egy lépéssel közelebb hozzá, egy lépés rádió. Következő témánk pedig az anyós findmájappal követi a felnőtt fiát. A történet röviden, hogy egy nő szerint az anyósa megszállottan figyeli a férje és a sógora helyzetét egy megosztó, úgymond nyomkövető szolgáltatáson keresztül, még akkor is kommentálta a mozgásukat, amikor a menny már kényelmetlennek érezte a folyamatos ellenőrzés. A kérdés, hogy a családi biztonság érdekében megosztható a helyzeted, vagy ez megalázó, amikor a férjedet, feleségedet követi a saját anyósod?
1: Nekem szerencsém volt egész életemben, mert egyik anyósommal sem voltam közelebbi kapcsolatban, de ha rá telepedett volna a telefonomra, és bekövetgetett volna, és még mondjuk piszkált volna érte, vagy beszólt volna érte, hát nem biztos, hogy örültem volna neki. Nagyon-nagyon nyomasztó, nagyon-nagyon rossz érzés, mert olyan, mintha felügyelet alatt állnál, és nem tartanának felnőtt embernek, hanem te még egy kis 6 éves gyerek vagy, aki követni kell, hogy az iskolából hazajöttél-e, vagy nem.
0: Szerintem amúgy ez ember múlik. Én tudok pozitív példát hozni erre. Például pároméknál mindenkinek megvan osztva a helyzete, és úgymond tudjuk egymásról, hogy ki merre van, de most ezért senki nem szól semmit. Tehát, hogy nem azért vagyunk egymásnak, vagy vannak egymásnak beállítva, én csak a párommal vagyok így megosztva, hogy mi egymást kövessük, meg figyeljük, meg folyamatosan nézem a telefonomat, hogy ő merre jár, hanem egyfajta biztonságokok miatt. Például annak idején azért állítottuk be a párommal, mert az előző kutyám az eléggé bizonytalan volt, és ő tartott attól, hogy nehogy valamilyen baj történne, ha mégis van valami gond, akkor tudja nagyjából, hogy merre vagyok. Tehát egyfajta biztonsági.
2: Gavan, mit akartál mondani valamit? Belét fagyott a szó.
0: Én
3: ez az, hogy mi van, hogyha... Tehát ez is egy kétfokú

0: két élő fegyver. Mi van, ha mondjuk, mert legtöbb kapcsolatra igaz az, hogy amíg nem vagytok úgy nagyon együtt, amíg nem mondjátok ki, hogy na, most akkor mi együtt vagyunk, addig érdekes a szitu, mert legtöbb kapcsolatban megfigyelte azt, hogy ó, én mindenkiben bízok, jó voltam, persze, csak hogy beszéljük meg is, de ő mindenkiben bízik. Na, onnastól kezdve a legtöbb kapcsolatban van az, hogy együtt vagyunk, és te csak az enyém, senki másért. Tisztelt a kivételnek, vannak kivételek, de a legtöbb helyen ez van, hogy te csak az enyém vagy, és jönnek ezek az érdekes szituációk, hogy leállsz valakivel beszélgetni egy kicsit, én miért nem voltam ott, miért nem tudtam róla, miért utólag kellett megtudnom.
1: Ez féltékenységi típusuk, hogy valaki nagyon féltékeny típus ember, azoknál igaz ez, mit mondasz.
0: Tehát féltékenységnek is nevezhetjük, és onnastól jönnek ezek az elővigyázatosságok, hogy próbálják úgy ellenőrizni a másikat. Tehát nem feltétlenül így követéssel, hanem tegyük fel.
1: Most adjak tippeket, hogyan kell megcsalni a párodat, úgyhogy én nem teszem.
0: És tök komolyan jön a kapcsolat, megismerkedik.
1: De most Gaben! De Gaben!
0: És akkor onnastól kezdve folyamatosan néz téged, hogy mikor vagy bent adásban, mikor vagy bent live-ban, mikor vagy így, mikor vagy ott.
1: De Gaben!
0: De hogyha ez nem így alakul, hanem tényleg kifelé egy tök jó kapcsolatnak tűnik, és tudtodon nélkül követ, azért az is beteg. Az
1: jó,
0: is
1: annyit akarok csak mondani, hogy nagyon egyszerű, kikapcsolod a telefonon az internet szolgáltás, már nem látja, hogy hol vagy.
0: De mondom, a tudtodon nélkül.
2: Tehát azért...
0: az internet szolgáltatást, Robi, ma már ki a fene beszélget telefonon? Most komolyan, szinte mi?
1: Hát azért van, de telefon...
0: WhatsApp, Messenger...
1: De azt is simán, ha lekapcsolod akár bármit, bekapcsolod a repülőgép üzemmódot, már nem lát semmit.
0: De senki, de akkor sem érnek el sehol.
1: Hát nem.
0: Sem WhatsApp, se sehol. Ma már telefon nélkül meg se vagy.
2: Ó, dehogy nem, én el vagyok telefon nélkül.
1: Én is.
0: Meg vagy, ó, hát vártam már ezt, igen.
2: Ugye, látod, kell az ellenpólus.
0: Vártam már ezt.
2: Ugye, látod.
0: Egy dolgozó ember, aki munkába jár, vagy valami, annak ott kell lenni a telefon.
1: Az oké, hogy ott a telefon, Gaben, de most nem az egyetértek, nálam is állandóan nálam van a telefonom. Én azt mondom, hogy ez a, amiről te beszélsz, ez a féltékenységnek egy súlyos oka. Tehát, hogyha én szeretek valakit, akkor én abban megbízok. Hát akkor nem...
2: Hát jó, de a hírbe egy anyós volt.
1: Igen, de a hírbe anyós volt, és most az a kérdés, hogyha téged az anyós, vagy a te neked a párodnak az anyósa folyamatosan követni a párodat, és ez téged nem zavarna?
3: Na de várjál, Robi, várj, stop. Azért azt a kicsit felvítetek, mert az anyós a saját gyerekét figyelte.
1: Így van, ezt mondom. Na, de tehát, hogy erről beszélek, hogy
3: az mondjuk a saját gyereke. Igen. Tehát egy
2: hát ez felnőtt gyerekem.
3: De hát most az lehet egy féltés is most. Csak amikor beszámol a vejnek, vagyis a vejnek, a feleségnek, ugye a mennynek, beszámol, hogy te itt volt a Józsa, ott volt a izé, na az a gáz. Tehát, hogy ő tájékoztatja minden lépéséről. Közben a feleség, az meg nem is nézi, lehet össze sincs kapcsolva, be sincs kapcsolva, de szolgáltatás. Na, az a gáz.
1: Tehát, de pont ezt mondom, hogy ez önmagában gáz, hogyha ezt nem megfelelően kezelik, vagy nem helyén
2: hát
1: kezelik.
2: Tehát egy felnőtt embert sem, tehát a saját gyerekemet is, hogy felnő elköltözik, hát minek nézegessem én például akárhol? Hát azt most ez...
1: Jó. Másképp teszem fel a kérdést, ezt most anyai aggodalomnak hívjuk, hogyha anya követi a gyerekét, igen. Mondhatjuk ezt, de após csinálna, akkor kontroll?
2: Hát akkor igen, ha após csinálja, akkor tudja, hogy kontroll.
0: Én csak, egy apának a lánya, az mindig is a kislánya lesz. Tehát nekem lesz egy kislányom, követni még is.
2: Hát jó, valameddig igen, mert én is valameddig, mert megvan.
0: Én az ágyban nem követem, de na, oda csak azzal mehet,
2: akit nem lőzte vadászpuskával, értik?
1: Elhiszed, hogy a kislányod, ha olyankorú lesz önmaga, dönti el, hogy kivel megy, vagy kivel nem?
0: én azt nem mondtam, hogy nem dönti el önmagát.
1: Na látod.
0: Akivel akarta, egyszer megbánt vele, és tudom.
2: Na mondtam, hogy ott a vadász puska. Tudtam én.
0: Én belőlem csak az apai szeretet szól.
2: Csak, így van, pontosan. Csak. De nem viszünk be, viszünk bableves, na jó, viszünk.
0: Csak és kizárólag az apai szeretet.
3: Ez most az védekedésed a bíróságon.
0: Kis lányomnak,
3: tisztelt bíró úr.
0: A kicsi szívi.
2: Meg a lelké.
0: Szerintem azért szólnak.
2: Így van.
0: Mert azért a női törékeny szív, az törékeny.
2: Meg lélek, így van. Köszi Gaben, hogy kiállsz a nők mellett, de nem, tehát azért a túlzásba vitt nyomkövetés az mindenhol egy nyomasztó, egy birtokló, és attól az ember megőrül és menekül, és Jézus Mária. Tehát az, hogyha csak úgy néha-néha megkérdezed, vagy ha elmondja, és bizalom alakul ki, akár anyós, akár após között, vagy gyerek, menj, bárki között, az még oké, de ha már nyomasztó lesz, és még be is fújnak át.
3: Nem, az fölhánytorgatja, hogy miért itt voltál, már otthon kérdez, ha látja, hogy az, hogyha visszaélnek vele, majd mondjuk így. Na akkor most már gáz.
2: Az gáz. Vagy egy barátnő is visszaélhet vele. Bezzek hozzám, nem tudtál eljönni, de a Julikával el tudtál menni shoppingolni, mert látja, na.
0: Erről beszéltem, látod?
2: Na, ne.
0: Ez a példa, TikTokon leállsz, mással beszélni.
2: Törnyű. Jó,
1: de hogyha először jelzi, hogy én elmegyek a Julikával shoppingolni, akkor mennyi, Isten áldjon.
2: Hát de ez vannak nők, akik féltékenyek, barátnők.
3: A saját barátnőire.
1: Értem, de akárhogy nézzük, a féltékenység az mindig csak rossz tanácsadó.
2: Az biztos, ha barátnő, ha nem barátnő. Pontosan. Ha feleség, ha menj.
1: Na most szerintetek házasság után mondhatjuk azt, hogy automatikusan le kellene kapcsolni a szülői helyi megosztást? Lányod férhez meg, Karina.
2: Szerintem igen.
3: Szerintem is igen.
2: Igen, szerintem igen. Igen. Mert a gyerek akar, fölhív. Ha bajban van, úgyis fölhív. Ha olyan bajban van, akkor fölhív a rendőrmentő tűzoltót. Hát nem szabad rátelepedni egy gyerekre.
1: De az rátelepedés? Tehát, hogyha... Igen. Elmondok, csak mondjuk tegyük fel, van egy gyerekem, és beállítottam neki ezt, vagy beállítottuk egymásnak, hogy egymást kövessük meg az anyjával is. És ez nekünk tök természetes dolog, nem is nézegetjük alapvetően, ott van beállítva. Néha valami olyan van, vagy valami, mit tudom én, nem jelentkezik sokáig, akkor ránézünk, hogy hol van, azért egy szülői aggodalom, egy természetes szülői aggodalomnak kell lenni, az már elég baj, ha nincs. Viszont alapvetően meg nem gondolom, hogy ezt követés céljából kell egy szülőnek használni, inkább egyfajta biztonság megőrzés céljából.
2: Felhívom telefonom, megbízom benne, arra nevelem, hogy ha baj van, hív.
1: És addig nem bízol meg benne, még nem egy férhez?
2: De akkor is megbízom benne, de hát... De
1: akkor addig minek legyen beállítva?
2: Hát, Robi, basszus, ebbe teljesen igazad van. Basszus, esküszöm, tehát komolyan mondom, igazad van. Minek? De tényleg minek? Mert nekem is be van állítva, de nem nézem.
1: Na,
2: én akkor szoktam nézni, amikor külföldön van a gyerek, épp mit tudom én, valahol külföldön van dolga, akkor persze, hogy átért a határon, leszállt a repülő, meg itt van, ott van, de végülis igazad van, kíváncsiság, ez a szülő.
1: Na, én viszont amondó vagyok, hogy ezek után, a kíváncsiság után, meg ezek után, a helyzetek után egy picit zenénk, aztán visszajövünk és folytatjuk. Mit szóltok hozzá?
2: Fóhoz se jutunk.
3: Rendben.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és hoztunk nektek egy újabb, igazán kicsit pikáns sztorit, méghozzá képzeljétek el, négyféle romantikus szerető típust azonosítottak. Hát én azért azt kétségbe vonom, hogy csak négyféle van, de majd beszélünk róla. A sztori az, hogy egy új kutatás négy romantikus szerető típust különített el, enyhe, mérséget, libidulózus és intenzív típust. Ez a sztori jó arra, hogy miért szeretnek emberek teljesen eltérő hőfokon ugyanabban a kapcsolatban. Én ezt értem, csak hogy szerintem nem csak négy van, de határozzunk meg így négyet. Az a kérdés merült fel bennem, hogy alkalmazkodni kell a másik szeretet intenzitásához, vagy hasonló típus partnert kell keresni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mivel legtöbbször a párok különböző intenzitással találnak maguknak párt valahogy. Nagyon kevés ismerőseim és barátaim, és tapasztalatom szerint az, akik egyformák. Ám bár lehet, hogy sokkal gördülékenyebb lenne ez a kapcsolat, és tehát társkeresés előtt valahogy ezeket ki kéne szűrni, de ha kiszűröd, akkor meg hol uncsi a kapcsolat?
0: Nem, tehát én azt gondolom, nem. Én azt gondolom, nem uncsi amúgy. Nem az egyforma. Egyforma úgy se lesz sosem teljesen. Vannak időszakok minden partner, vagy minden egészségesen működő embernél, vannak időszakok, amikor mondjuk aktívabb, amikor magasabb a libidója, és sokkal többet vágyik a közös, hogy is mondjam, szeretkezésekre, stb. Meg van időszak, amikor valamilyen ok, akár betegség, akár valamilyen külső behatás, vagy bármi miatt leesik ez a bizonyos libidó. Ez esetben, hogyha így nézzük is, hogy ezt négyféle szerető típus különböztet meg ezzel a statisztika által, azért nem hiszem, hogy négyféle van pont, mert hogy változik folyamatosan, én saját magam is tapasztalom ezt, hogy változik, hol az egyik ő, hogy ők van a másik, ők libidója egy párkapcsolatban, mert nem lesz folyamatosan ugyanolyan, tehát hogy...
1: Oké, de hát figyelj, ez tény is van, hogy 7 évet változunk, na, de most fiatalkorban persze a fiatalság bolondság, az ember olyan a pasival jön össze nőként, aki ugyanúgy szereti a szexet. Ha talál olyat? Itt a kérdés, ha találsz, ha nem találsz, akkor összeissz egy olyan nővel is elveszett feleségül, és vagy vágyakozzol, vagy szeretőt tartasz. Mert nem biztos, hogy azt tetszik meg benne, abban a hölgyben,
2: hogy
1: milyen libidója van, hanem azt tetszik meg, hogy
2: csinos, más
0: tulajdonság. Egyértelműen, igazatok van.
1: Tehát nem biztos, hogy te megtalálod
0: az ismerkedés
1: jó nőt, aki hozzád illik, például, vagy férfit.
2: Most de várjatok majd picit, de most várj. Robi, most félrejtettél még valamit? Itt most nem a libidóról van szó.
1: De, a libidóról van szó.
0: De. Arról van szó, hogy négyféle szerető típust diagnosztizáltak, enyhe, mérséget, libidolikus és intenzív. Ez a harmadik az olyan közép, vagy hogy is mondjam, olyan,
1: intenzív,
0: olyan erős jó, és ez, a, nem jó, a legerősebb ez, között lehet, és a szerető típus, a szerető, miért tartasz szeretőt? Tehát azért, mert szexelni akarsz elsősorban. Tehát
1: miért akarsz szexelni, kimondok, mert akkor nem kapod meg azt, amit szeretnél.
0: Pontosan,
1: tehát
0: pontosan.
1: Libidói nőt találtál feleségnek, aki mondjuk a te szexuális étvágyadat kielégíti. Mert igen, nehéz, mert nem az az első szempont egy hölgy megismerésénél, hogy te figyelj neked, milyen a libidód, nem ezt teszed.
0: Nem, ez igaz, viszont amikor ismerkedsz, akkor megtudod, hogy alapvetően neki milyen, és amikor már kapcsolatban vagytok, igenis alkalmazkodsz a szeretedőt, alkalmazkodsz hozzá, vagy a másik alkalmazkodik hozzád.
1: Vagy, mert most nem fogsz világot.
2: Vagy arrébb ész, vagy igen. De nem, de várjátok, de ez kétféle dolog. Most persze én is, most akkor beszél. Nem. Tehát van ez a típus, hogy a szexuális libidód milyen intenzitású, igen, meg a szeretet, mert én szerintem egy kapcsolatban is különbözők a szeretet intenzitások.
0: Ja, erre
1: igen,
2: az ugye az ritka, hogy mind a két fél ugyanúgy szereti a másikat. Ez egy szerencsés helyzet.
1: Igen.
2: És általában az szokott lenni, egyik jobban szereti a másikat egyiket, és ez ebből így, azért van konfliktus, mert vagy az egyik túl sok, a másik túl kevés.
1: Na de libidóval is ugyanígy állunk.
2: Ugyanígy, azt mondom, hogy lehet párhuzamot vonni, tehát ez csak mondjuk a libidó azt az ösztön, meg a
1: hát jó, de figyelj, fiatalon nagyobb a libidót, középkorban is jó, de nem biztos, hogy olyan. Tehát azért
0: azt a idősebb emberek, 60 pluszos emberek mondják azt, hogy a legszebb életkor szexuális életében 30-50 év között volt. A
1: tökéletesen egyetértünk.
2: Hát azért, mert akkor vagy a legaktívabb, és akkor érsz meg nagyon-nagyon sok mindent. Utána már kezd lecsengeni a dolog.
1: De hát most akkor minden életszakaszban keresi más feleséget, meg férjet, meg barátnőt, magadat?
2: Nem ezt mondtam. Csak azt mondtam, hogy ez így igaz. Tehát, hogy akkor vagy a legaktívabb. Ez nőkre is igaz, meg férfiakra is igaz. És utána elvileg meg kéne, hogy nyugodj, és elvileg el kell, hogy fogad, a megfelelő párt találsz azt az élethelyzetet, életstílust, amit követ a kapcsolatod. Tehát, vagy
1: igen, le kell nyugodnod neked is.
2: Kellene.
1: 60-ig kellene, igen.
2: Aki és van, aki igen, van, aki nem.
1: Így van, pontosan.
0: Igen, de pont ezért mondom, hogy alkalmazkodnunk kell, tehát el kell fogadnunk az adott helyzetet, és alkalmazkodnunk kell. Lehet, hogy magasabb a libidó, mint mondjuk a páromnak, vagy fordítva, viszont ettől függetlenül ugyanúgy szeretem. Ahhoz kapcsolódóan, amit meg Zoli felhozott, ez a szeretet dolog, én azt gondolom erről, hogy igazad van, viszont hogy abban, hogy az egyik ember mindig jobban szereti a másikat, viszont hogyha egy a szeretet nyelvük, hiába az egyik jobban szereti a másikat, akkor ugyanúgy megkapja a kifejezést a másik tól. Tehát, hogy magyarán megkapja azt a szeretetet ugyanúgy, mert érzi, hogy szeretve van. Hogyha különbözik a szeretet nyelvét, na akkor már nehezebb a helyzet. Akkor már megkapja a szeretetet, akkor is lehet ezt érezni, de nyilván abban viszont igazad van, hogy minden kapcsolatban, legalábbis legtöbb kapcsolatban az egyik jobban
2: szeretet. Nem egy forma, az intenzitás. Igen. Tehát, hogy egyik
1: igen, valóban, de a szeretett nyelv az fontos, hogy hasonló legyen, legalábbis igen. Nagyon közelítsen egymáshoz.
0: Igen, az fontos.
2: Tehát, ahogy jó, de a szeretett nyelv, meg az intenzitás, az különböző dolog. Tehát, hogy azt most, hogy megértse
1: igen,
2: az
1: igen, az különböző. Igen, igen, igen.
0: Na,
1: igen.
0: Viszont az a kérdésem, hogy szerintetek van különbség az intenzív nő tapadós, az intenzív férfi, meg romantikus?
1: Hát azért nagyon elgondolkoztat az intenzív férfi romantikus. Igen, ez egyenes arányos, ezt tapasztaltam. És mi a másik, hogy a tapadós
2: intenzív nő tapadós. Hát igen, mert hát az ugye vonzani, meg vonzódni akar. Hát
0: és
2: igen,
0: nem lehet tapadós.
2: Hát hogy nyomul, tűnhet úgy, hogy mert egy nő általában ugye nem olyan nyobulós általában egy nő.
1: Tehát akkor az intenzív libidóval rendelkező nő,
2: igen,
1: az tapadósnak tűnik.
2: Igen. Hát szerintem igen.
1: Ezen úgy elgondolkoznék. Ezt én nem.
0: Lehet a férfi is tapadós. Én saját magam bőrén tapasztaltam ezt, hogy ha jobban szerettem a páromat, akkor hajlamos vagyok úgymond rá cuppanni. Én most nem úgy kell érteni, hanem...
1: Értjük.
0: Tehát, hogy sokkal jobban inkább egy kicsit olyan piócának érzed magad, hogy úgy tapadsz, és ezt akkor tudod igazából, hogyha ezzel tisztább vagy, és tudod kezelni. Ha nem vagy
2: tisztább... Hát, ha nagyon szeretsz valakit, bocsánat, szóval meg, hát intenzív, ugye nagyon erős a szereteted, a másik felé, akkor persze, hogy tapadósabb vagy, na, szó se róla.
1: Hát igazat kell adjak nektek, igen, most úgy belegondoltam, igen, mert annyira szeretett, hogy minden igen. Pillanatot, percet, órát, másodpercet
2: a közelében akarod tölteni, át akarod ölelni, és ez a nőnél ugyanígy van, hogyha annyira szereti a másokat, akkor az tapadósnak tűnhet.
1: Igen.
2: Rámászik, öleg, és pedig nem, csak olyan erős az érzelem, ami
1: hogy
2: úgy viselkedik, mint hogyha egy ilyen tapadós, nyomulós csaj lenne.
1: Igen, igen, igen, de közben mégsem.
2: Pedig nem, nem az, csak egyszerűen annyira intenzív a szeretete. Igen.
1: Ami majd egyszer elmúlik, és szegény pasi hát, pofára esik.
2: Igen, igen, igen.
1: Ez mégse így volt.
0: Na, egyszer kérdésem. Volt,
2: vásár, ugye?
0: Kérdésem. Ki fárasztja jobban a másikat, a szenvedélyes vagy a nyugodt partner?
1: Hát ez attól függ, hogy hol szenvedélyes és hogy hol nyugodt. Szóval, de melyik a fárasztóbb?
0: Aha.
1: Hát...
2: Lehet mind a kettő fárasztó.
1: Mind a kettő
2: szerintem.
1: Fárasztó. Ha lehet, túl nyugodt, akkor tutyi-motyi papucs, ha túl szenvedélyes, akkor meg olyan, mint a pilc, és idegesítő. Egy idő után. Tehát mind a kettő.
0: De lehet, meg lehet szerintem fárasztó. Találni az arany középutat.
1: Hát az nagyon, az a legnehezebb. Tehát figyelj, az a sejem út, az...
2: Nem, hát az mindig úgy van, hogy, hogy tudni kell, ha egy kapcsolat mondjuk már hosszú, akkor ismerni kell a másikat, hogy mikor kell nem tapadni, nem nyúlni, visszavonulni, mikor kell, hogy békén hagyd a másikat, külön kis teret hagyni neki, ezen múlik, hogy ezt az ember tudja kezelni.
1: Hát fel kell ismerni, igen, a kapcsolat elmúlta után, mert az első egy-két hónap, egy-két év az még az még változó lehet, de ha az ember odafigyel, akkor tudja kezelni, hogy mikor jó, hogy mikor mit csinálsz.
2: Közeledik, tudja, hogy a másik mikor fogadókész, bármire
1: tudod, nálam
2: is.
1: Kávé reggel hiány, kávé hiány van, úgyhogy nálam a közeledés az hol a kávém.
0: Szerintetek randi a pokon legyen szeretett intenzitást ezt?
1: Jó lenne. Komolyan jó lenne.
0: De ezt lehet tesztel mérni? Hogy
1: hát
0: lehet?
1: Szerintem
0: ez kéne valaki egy szakértő. El nem tudom képzelni, hogy milyen kérdések alapján határozod meg, hogy neked milyen a szeretet intenzitás.
1: Elgondolkodtató, de biztos, hogy nagyon sok kapcsolatnak jót tenne, ha lenne ilyen.
2: Jó, csak Karin, ez megint arról szól, hogy az ember azt írja le, amit a másik hallani, látni akar, hogy én szenvedélyes vagyok, de azért én tudok kedves is lenni, figyelmes, visszafogott, hogyha úgy alakult. Hát leírnék de annyi mindent, hogy azt a bogozzat
1: ki, aki hát olyan akarja. Kis, mintha ilyen kis hazugságvizsgálós, tehát olyan tesztek kellenének, amik van hazugságvizsgáló, vagy olyan csavart, tudod, hátulról, mint a fodrász, és akkor abból le lehetne szűrni, hogy ez most tehát nem ráutaló kérdés.
2: Olyan,
1: ami ennek
2: írja magát, vagy nem olyan?
1: Igen, tehát lehet ilyen furfangos kérdéseket föltenni, hogy ott általában mégse tett. Ha rá válaszolsz, akkor kiderül, hogy mégse.
2: Olyan vagy, mint amilyennek hívott.
1: Igen, nem rossz, nem rossz különben.
0: Ez csak azt úgy, hogy mindenki úgy töltené ki, ahogy neki számára megfelelő lenne.
1: Hát, de lenne egy ilyen igazságszérumos.
0: Ja, értem!
1: Figyeld, ezt tészta kamu, ezt figyeld, lested valamelyik szappanoperából a...
2: Hát de jó, de hát most visszaugrunk egy pillanatra a társkeresés, hát ott is, hogyha írsz egy magadról egy profilt, egy leírást, egy hirdetést, akkor minden szép és jót meg leírsz magadról, ha persze. Hát rosszat nem fogsz írni, mint amit a Dávid mondott, hogy hát figyelj, ezért meg ezért nem fogsz szeretni, de egyébként
1: pedig
2: ez nem
1: korrektebb
2: rossz.
1: Lenne.
2: Igen, leírhatod azt, hogy milyen rossz tulajdonságai vannak, hogy kávé nélkül ne nyúlj hozzám, éjszaka ne nyúlj hozzám, tehát egy ilyeneket le lehet írni.
1: De hajnalban jöhetsz, és hogy akkor azok működő... a pasik, akik
0: igen, mondjad.
1: Azok a pasik, akik ezeket szeretik, tudnak mérlegelni, de nem csak a jót kell leírni. A jót nagyon könnyű leírni. A nehezebb rosszakat is le lehet írni. Hát
0: én meg azt gondolom, hogy egy komoly kapcsolat esetén tabunak nem szabad lenni, és akkor nyúljunk egymáshoz, amikor akarunk. Múltkor olvastam egy olyat, hogy csajok írták, vagy pasik, mert nem, csajok írták, hogy ők nem nyúlnak a párjuk intim részéhez, hogyha nem szexről van szó. És szerintem ez hülyeség. Tehát azt gondolom, hogy nyugodtan akkor ragadjon meg a partnerem, vagy én őt, amikor akarom.
2: Ez így van, de általában a nők nem. A nők nem szoktak nyúlkálni, a pasik szoktak nyúlkálni.
1: Ne vegyük már el szegény pasiktól ezt a trendet, hát most én nem
0: is kell venni, ha nyúkáljunk, de a nők is nyugodtan nyúkálhatnak. Én az, hogy simán a páromnak megengedem.
2: Szoktak. Most arról beszélünk, Robi, nem
1: szoktak. A nők szemérmesebbek, igen, erre neveltek, igen. 500 éve, a nő szemérmes, nem fog benyúlni a gatyádba.
0: Ó, pedig tudod, mi
1: ha
0: jó?
1: Csak nem a rossz lányokról szedted a telefonszámát, akkor belegyúl, de amúgy nem, tehát a nők, vagy talán a hálószobában mondjuk négy fal között, de
0: hát
1: nem
0: hálószobában négy fal között gondoltam, más előtt én sem nyúlok a párom bugyjába se, ne haragudj hát, már, hogy senkinek hát, semmi köze.
1: De nem, te rácsapsz a fenekére az utcán, igen. Meg
0: nem csapok én rá, dehogy, max megfogom.
1: Na de várjál, de ezt a nő nem csinálja meg, csak a pasik.
2: Igen.
0: Szerintem általában. Ez
1: általában a férfiak. Férfiak, aha, férfi nyúl a kezed.
2: A férfi elkapja a csajt, megfogja a seggét, a csaj
1: megcsokolja, átöleli, igen. De inkább a férfiak kezdeményeznek. Mi ezt elvárjuk tőletek, ne haragudjál. Tehát te ez az elvárást hagyd meg már nekünk.
0: Meghagyom, de ugyanúgy mi férfiak is szeretjük az ilyesmit. Legalábbis én hát személy szerint szeretem.
1: Sok. Hát.
0: Viszont azt elmondhatjuk, hogy sok kapcsolat nem rossz, csak két eltérő érzelmi hangerő találkozik benne.
1: Igen, hát ez pont igen. Ugyanolyan.
2: Hát erről beszéltem, hogy
1: az rádió, nem biztos, hogy sok érzelem jön össze együtt. Igen, igen. Tehát ugyanúgy, mint egy nagy családban is, különböző emberek vannak egy kapcsolatban is, de ez a jó, a színes, a jó, a változatos, nem unalmas, jó ez így. Mindenki tök egyforma lenne, ugyan hát halálra unna magát két uncsiján.
2: Nem, én akkor is ebben
1: nincs, de nem, nincs húzóerő.
2: Mindig vitatkozunk ezen, én azt mondom, hogy akkor jó egy kapcsolat, vagy akkor, nem azt mondom, csak akkor jó, de az mindenképpen jó kapcsolatot szül, ha mind a kettőnek a szeretet intenzitása ugyanakkora. Mert akkor nem érzi magát az egyik alá meg fölé rendeltek. Én ezt gondolom.
1: Hát, csak nehéz ez összehozni. Van benne persze, igazságod, mondtam, van benne igazságod, csak nehéz összehozni, mert...
0: Ritka, nem egyformán ritka, szeretünk, az a helyzet, Zoli, és pont emiatt vannak a különbségek, és ezért nehéz ezt összehozni. Ettől függetlenül szerintem, ha az intenzitás nem is ugyanaz, de a nyelv ugyanaz, akkor nagyon jól lehet kompenzálni.
1: Így van, tehát akkor a
2: hát
1: csók is édesebb.
2: Hát sok mindent lehet kompenzálni, ez igaz.
1: Akkor a csók is édesebb, de apukám mondta mindig, hogy az a legfontosabb egy kapcsolatban, hogy nagyon sok közös érdeklődési körötök legyen.
0: Egyértelmű.
1: Akkor, ha sok közös érdeklődési körvetet, sok mindent ugyanazt szeretitek, tehát mint a mindenketten szerettek kirándulni, mindenketten szeretitek a múzeumot, mindenketten szeretitek, mit tudom én, a rockzenét, akkor abban baj már nem lehet.
0: Viszont mi most szeretünk egy kicsi zenét, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: Egy lépéssel közel hozzád lépés rádió, és hát szűk 5 percünk maradt.
1: Pedig az előbb reklamáltam, hogy még csak 7 óra 10 van, úristen, de lassan megy az idő, és nagyon jó témákat találtunk, és pikpak.
0: Pikpak elszállt az idő. Még esetleg szeretnétek-e hozzátenni az előzőekhez összességében? Mert én azt gondolom, mit beszéltünk erről a poliamor kapcsolatról, beszéltünk a...
2: követőanyósról.
0: A követőanyósról, akkor erről a jogászról, aki anonimmá tette magát az online térben, illetve beszéltünk most arról is, hogy
2: különböző
0: intenzitású szeretőtípusokról. Azt hiszem, ennyiről beszéltünk? Valamit kihagytam?
1: Nem, szerintem nem hagytál.
2: Szerintem nem.
0: Szerintem sem.
1: Nem hagytál ki.
2: Sokféle téma volt, és sok mindent körbejártunk, és az ember ilyenkor, hát ugye nagyjából magáról beszél, meg a kapcsolatáról, amikor ilyen típusú dolgok vannak, beleszövi az ember mindig a mondandójából a saját életét valószínűleg.
1: Vagy általános dolgokról beszélsz, baráti kapcsolatokról, de...
0: Igen.
1: Összességében. A poligám kapcsolat összességében, ha úgy veszük, végis a témáink a kapcsolatokkal voltak most így összeköttetésben, tehát kapcsolati témák voltak.
0: Ja, illetve kihagytam egyet a főnök, hogy ne hívogasson munkaidőn kívül.
1: Igen, de az is egy kapcsolat, a főnök hát is a
0: beosztott kapcsolat, igen. Végül is igen.
1: Hát figyelj, nekem jó főnököm van, tény is valahogy nem hívogat éjfélkor, úgyhogy én mindenre meg vagyok elégedve. Nem lehet rosszat mondani, hát figyelj, egy fizetésmegvonás van, mert nem lehet rosszat mondani. Nem is tudnék rosszat mondani. Hát a kapcsolatokról meg minél színesebb, minél jobb, minél másabb, szerintem annál jobb.
0: Igen, de hogy összességében egyébként még itt a párkapcsolati témához összefüggően, a poliamor kapcsolatok azt gondolom, hogy aki benne van, hát annak én azt kívánom, hogy legyen benne boldog. Engem az például, hogy Dávid feszegette ezt, hogyha mondjuk a barátom ilyenben lenne, hogy engem ez mennyire zavarna, vagy mennyire elfogadható, hát hogyha ő boldog, én elfogadó vagyok, tehát hogy legyen vele boldog. Hát most én ezzel nem akarok senkinek a boldogságának az útjába állni. Ugyanígy vagyok bármi más területen is, hogy ki mit csinál, az a saját élet, a saját döntése. A másik, hogy az utolsó témával kapcsolatban meg szerintem nagyon fontos az, hogy megbeszéljük, Karinát kiégettem a kommunikációval.
1: Kész, akkor vagyok.
0: Is azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban az egyik legfontosabb dolog a kommunikáció, hogy megbeszéljék a partnerek, hogy kinek mi az igénye, hogy kinek mi a problémája, mert hogyha erről kommunikálnak, akkor tudnak is érte tenni, lehet vele dolgozni, és lehet változtatni, lehet alakítani rajta, finomítani, és az, hogy most kinek, mondjuk, ha a libidót nézzük, igenis el kell fogadni, vagy kell tudni alkalmazkodni, mert hosszú távú kapcsolat esetén igenis változik a partnerünk, meg akár a saját libidónk is, és ugyanígy a partnerünknek is kell hozzánk alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy párkapcsolatban az alkalmazkodás egy fontos tényező.
1: Az a legfontosabb szerintem az alkalmazkodás.
0: Hát igen, az egyik a sok közül, de ugyanakkor az sem szabad, hogy önmagádból kifordulj a párod miatt. Arra gondolok, hogy nem szabad az, hogy...
1: Hát önazonos
0: maradjál, igen. Tehát, hogy nem szabad ezt túltolni sem, de alapvetően igenis alkalmazkodnunk kell, és el kell fogadnunk a párunkat úgy, ahogy vagyunk. Ugyanakkor a partnerünknek is kell a változásra úgymond hajlania, meg nekünk is kell a változásra hajlani, mert akkor tudunk úgy összecsiszolódni egy pár kapcsolatban, hogy mind a ketten egymás felé, hát idézetébe hosszú távon változunk, alkalmazkodunk, az alkalmazkodás része is, a kommunikáció része is. Ez egy ilyen összetett globális dolog, és az, hogy a szeretet nyelvünk, ha azonos, az egy nagyon jó dolog.
1: És a másik nagyon jó dolog, hogy a Rubinak nincsen főnöke, úgyhogy téged az biztos, hogy nem fog zaklatni hajnal 2-kor.
0: De van főnököm.
1: Van főnök. Á, de az nem fog hajnal 2-kor zaklatni.
0: Remélhetőleg, de sosem zárjuk ki a dolgot. Na jó.
2: Rendszeresen nem fog valószínűleg.
1: Rendszeresen nem fog.
0: Ennyi fért a mai belevlósóba, köszönjük szépen a figyelmet, maradjatok velünk, hangolódjatok ránk és hallgassatok minket, vigyázzatok magatokra és további jó hétvégét. Hétfőn délután 2-kor jövünk Karinával és Sanyival. Sziasztok!
1: Ciao, ciao. Sziasztok!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Steve from Alexandra Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
2: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
3: Irie, Mafia, yeah. I got a spliff road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

döntéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Ismételte meg kampányigéretét Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook videójában. Közölte azt is, felülvizsgálják a Magyarországon működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét. Azt ígérte, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, az indokolatlan túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi kereslet élénkítő hatás fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetencia mérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hosszú volt az este.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Truckfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: 1-2-H-4.
11: Ez itt a Fine Selection a Lépés Rádión, Steven válogatásában.

0: Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül.
1: Na, egész jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem a Michel. De egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na,
2: ó, basszus gitár.
1: Bőgő ezt.
2: Bőgő, ja, hogy mindegy. Na, hadd szóljon.
1: Na, megjött a kicsó. Ah, ez a

0: tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Jó zenék minden időben. Lépés Rádió.
1: Yeah. Oh yeah. It's 2 a.m. Who's that ringing my phone?

Lépés Rádió. Minden idők rádiója a nap 24 órájában. Yeah.